Sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész nyáron
0: szóljon
1: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Creed High.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A deja vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. I can buy some flowers. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: És most jó reggelt!
1: Ez a Reggeli Plusz.
0: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
1: A legfontosabb hírek,
0: információk, jó hangulat
1: és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Kezdetét vette egy újabb hét és nap is, így persze itt van újra a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztője, a Reggeli Plusz is, ahol hosszú Sanyi lesz itt veletek egészen 8 óráig a 89,6-on. Sok-sok érdekességgel várlak most is benneteket, és a legjobb zenéket is fogom adni hozzájuk természetesen, úgyhogy érdemes lesz velem tartani ezúttal is az elkövetkező két órában.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

6 óra 10 perckor kívánok kellemes ébredés minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk K+ FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Hát képzeljétek, vár a mobiltelefonos és az érintésmentes fizetési megoldások köre egyre szélesedik. Az Európai Unióban forgalomban lévő bankjegyek összértéke folyamatosan emelkedik a háborús konfliktusoktól, a kibertámadásoktól és a természeti katasztrófáktól való félelem arra készteti a lakosságot, hogy jelentősebb összegeket tartsanak otthon vészhelyzet esetére. Érdekelne is, hogy rátok ez mennyire jellemző. Természetesen erre most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok. Én pedig adom cserébe most is a legjobb zenéket.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Hello, Nagyvárad! 6 óra 21 perckor az itt újra a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki mindig a legjobb zenéket adja nektek. Ma egyébként arról beszélgetek veletek, hogy rátok mennyire jellemző, hogy jelentősebb összegeket tartsatok otthon készpénzben vészhelyzet esetére. A több európai állam már korábban elkezdte tanácsolni állampolgárainak bizonyos összegű készpénz megtartását. Ausztria, Finnország, Németország, Svédország és Hollandia háztartásonként nagyjából 70-100 eurós tartalékot javasol az alapvető szükségletek fedezésére, arra az esetre, ha az online szolgáltatások és a mobil alkalmazások leállnának. Az Európai Központi Bizottság a válsághelyzetekre való felkészülés elengedhetetlen elemének tekinti a készpénzt, és különös jelenségként értékeli, hogy a vásárlásoknál háttérbe szorul, miközben a lakossági felhalmozás mértéke nő. Egyesek szerint a készpénz a társadalmi egyenlőtlensége csökkentésében is kulcsszerepet játszik. Könnyen hozzáférhető az idősek és a sérülékeny társadalmi csoportok számára, védelmet nyújt a családon belüli erőszak áldozatainak, akik felett partnerei teljes pénzügyi ellenőrzést gyakorolnak, valamint oktatási eszközként is szolgál, amellyel a gyermekek könnyebben megtanulhatják a saját költségvetésük kezelését. Engem pedig akkor érdekelne, hogy nektek mi a véleményetek a témában, pontosabban, hogy rátok mennyire jellemző, hogy jelentősebb összegeket tartsatok otthon készpénzben vészhelyzet esetére. Én minden esetre addig is adom nektek cserébe a legjobb zenéket.

0: szemben.
1: Na, tehát őket valóban fogja rendesen napfény érni a mai nap folyamán is. Várhatóan ugye folytatódik ez a kellemes, én már ugye ezt kellemesnek mondom, nyárias időjárás, mert a helyzet az az, hogy így a hajnali órákban ugye egy kicsit úgy mérsékeltebbek a hőfokok. Jelen pillanatban is csak 16 fokot mérhetünk. Ez ugye kiválóan alkalmassá teszi szellőztetésre a lakásokat, úgyhogy hajrá, hajrá, tegyétek azt meg. Ezzel talán egész napra lehet majd biztosítani a kellemes hőmérsékletet a házban. Egyébként a nap folyamán, pontosabban a délutáni órákra, most is azért 30 fok környékére fog felkúszni a hőmérők higanyszála. Ettől függetlenül nyilván ugye nem lesz az a kánikulai meleg, úgyhogy sokkal elviselhetőbbek lesznek a következő napok. Hasonló lesz egyébként az a következő egy hét során az időjárás, mint a mai nap folyamán. Nyárias, meleg, kellemes, még éppen, hogyha nagyon akartok, akkor lehet strandolni is a délután folyamán, de azért így a reggeli órákban még lehet, hogy akár egy-egy hosszabb öltözet is elfér, ami később természetesen majd lekerülhet. Enyhe lesz a légmozgás, és fronthatással fogja terhelni a szervezetünket. Engem viszont nyugodtan lehet terhelni infókkal a 0359-1722-22-es telefonszámon, illetve a 0734-1722-22-es SMS, WhatsApp és Viber számon tudtak értesíteni, ha valami fennakadás észlelnétek a közlekedésben. Ezekben a percekben egyébként még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokott a lehetélő történés, de ha van információt a miről, akkor azt szívesen veszem. Hívjatok, érjetek, amelyik egyszerű vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legjobb dalokat.
2: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

David Geplen, mérés, Coily Ray, és tőlük a Baby Don't Hurt Me, mondhatná újjan ezt a forgalomirányítási rendszer is, ugyanis az elmúlt hetekben számos bejelentés érkezett a nagyváradi önkormányzathoz, meghívásolott közúti jelzőlámpákról, köztük olyan berendezésekkel kapcsolatban is, amelyek a korszerűsítés végső szakaszában lévő két projekt részei. Többek között arra panaszkodtak az autósok az Oradea City Report platformon, hogy a nemrég korszerűsített, a Stefán Csemáros sugárút és a Transzilvániai utca kereszteződésében található egyes jelzőlámpáknál nem működik a zöld jelzés. Hasonló helyzet tapasztalható a Kolozsvár és a Szeleusúrúj utca kereszteződésében is. Emellett a sofőrök a nagyváradi főútvonalakon található jelzőlámpák összehangolásának hiányára is panaszkodtak. Az Ámrám Jánkó és az Evreilo a Deportáns utca kereszteződésében, vagy épp a Decsevál úton. Nagyvárad önkormányzata 2025-ben két az országos helyreállítási tervből finanszírozott projekt keretében kezdte meg a város jelzőlámpa rendszerének korszerűsítését. A munkálatok során a régi elhasználódott berendezéseket kicserélték, de amíg megfelelő állapotban lévő jelzőlámpatesteket meghagyták, a jelenlegi meghibásodások egy részét így a régi alkatrészek okozhatják. Az új forgalomirányítási rendszer még a beállítás és az adatok gyűjtésének szakaszában van, amelyek alapján bevezethető lesz a zöld hullám. Ennek lényege, hogy az adott útvonalon egymás követően összehangolják a jelzőlámpák működését, így az adott sebességgel közlekedő autósok lehetőség szerint a következő kereszteződésekben is zöld jelzést kapjanak. A kivitelezők azt mondták, hogy a forgalmi adatok összegyűjtése körülbelül egy hónapot vesz igénybe, a polgármesteri hivatal műszaki igazgatója viszont úgy ítéli meg, hogy 3 hónap után lesz valóban zöld hullámunk. Legnagyobb slágereink viszont azonnal, következik is a NAMM, Jay-Z és a Linkin Park közös.

Reggeli Plusz a Plusz FM-en, Nagyvár az egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Jó reggelt kívánok! Én Hosszú Sanyi vagyok, de mivel 7 óra van pontban, így Ábrahám Mikés megérkezett a legfrissebb hírekkel, amelyben többek között hallhatunk majd tőle részleteket arról, hogy mennyien akarnak mostanában külföldön dolgozni. A hírek után pedig majd Tom Grennan kiváló slágere fog érkezni.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Több mint 2300 hátrányos helyzetű fiatal részesül számítógépvásárlási támogatásba. Az Unió Bírósága véget vet az autósok ügyeskedésének. Eltűnhetnek a rendőrségi figyelmeztetések a Waze-ről. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutatnak az itteni munkaerő toborzására. A munkahelyváltás gondolata még mindig élénkkel foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országban történő elhelyezkedést még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, vagyis 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik. És csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást. A kormány módosította az Euró 200 elnevezésű számítógépvásárlási programról szóló törvény végrehajtási szabályait, hogy a támogatásra jogosult hátrányos helyzetű családokban nevelkedő tanulók és egyetemisták megvásárolhassák a gépeket. Idén 2339 tanuló és egyetemista részesül a 200 eurónak megfelelő utalványban. Közel 500-al több, mint tavaly. Az utalványokat augusztus 31-e és szeptember 11-e között osztják ki. A kedvezményezettek szeptember 7-e és október 16-a között vásárolhatják meg a számítógépeket. A támogatásra azok a tanulók és 26 évnél fiatalabb egyetemisták jogosultak, akiknek a családjában az egyfőre eső havi jövedelem nem haladja meg az 500 lejt. Az Európai Unió Bírósága egy Franciaországból indult ügy kapcsán kimondta, közbiztonsági okok miatt korlátozható bizonyos közúti ellenőrzések helyének továbbítása a navigációs alkalmazásokba. Az ügy nem közvetlenül a Waze-ről szól, a döntés azonban más ilyen alkalmazások szempontjából is jelentős. Romániában jelenleg nincs olyan intézkedés, amely előírná a rendőrségi figyelmeztetések eltávolítását a Waze-ből. Így az autósok továbbra is jelenthetik és láthatják az ellenőrzéseket. A román rendőrség közlekedés biztonsági felmérése szerint a járművezetők 22%-a használ bevallottan Waze-hez hasonló navigációs alkalmazást a közúti ellenőrzések elkerülésére. 51%-uk pedig fényszóró villogással figyelmezteti a többi autóst a rendőrök jelenlétére. A lehetséges korlátozás hírére a román autós közösségekben már megjelentek az ötletek arra is, hogyan lehetne kijátszani a rendszert, ha egyszer eltűnne a Waze-ből a rendőrség külön jelölésének lehetősége.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak. Jelenleg ugyancsak 16 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 30 fok felett is mérhetünk majd. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Augusztus 31-ig forgalomkorlátozás lesz a nagyváradi Kröngulúj utcában az ott található vasúti felüljáron végzett munkálatok miatt. Lezárták a forgalmat az Uzinálón utcai körforgalom felől, így onnan a Kröngulúj utcába nem tudtok behajtani. A korlátozások idején az autósok az alábbi kerülő utakat használhatják. Pódolúj utca, azaz nagyváradi körgyűrű, Mátyás Korvin út, 19-es országút, Bihar püspöki. A közlekedőket arra kérik, hogy tartsák be a környéken kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket, és lehetőség szerint használják a kijelölt alternatív útvonalat. Tehát még egyszer, az Uzinálón utcai körforgalom felől nem lehet a Kröngulúj utcába behajtani, viszont ellenkező irányba tudtok közlekedni, tehát a Kröngulújról lehet az Uzinálón felé haladni.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek, a Reggeli Plusz Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjét halljátok a mikrofonnál Hosszú Sanyival. Augusztus 24-e hétfő van, úgyhogy boldog névnapot kívánok a Bertalanoknak. Amúgy ma arra várom a hozzászólásokat tőletek, hogy rátok mennyire jellemző, hogy jelentősebb összegeket tartsatok otthon készpénzben vészhelyzet esetére. Nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy járuljátok el nekem, léci. Persze adok cserébe valamit én is, hozom nektek a legjobb zenéket, olyanokat, mint a most következő Remind Me Tom Grennan előadásában.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Jó reggelt, Nagyvárad! 7 óra 13 perckor az itt a Reggeli Plusz, amiben a szórakoztatásotok mellett az is fontos, hogy a titeket érintő legfontosabb információkat is megkapjátok. Épp ezért jó, ha tudjátok, hogy újabb hosszabbítást jelentett be a nagyváradi hőszolgáltató a belváros egy részét érintő melegvíz szolgáltatás szüneteltetésében. A szolgáltatás helyreállítását ezúttal már augusztus 28-ára tolták, a korábban bejelentett augusztus 21-i határidővel szemben,

Ez már a második hosszabbítás az Ötfa utcai távhővezetéken zajló munkálatok miatt. A javítások során újabb hibákat azonosítottak a hálózaton, amelyek elhárítása további munkálatokat igényel. A hőszolgáltató szerint ezekre azért van szükség, hogy biztosítsák a hálózat hosszú távú épségét és megfelelő működését, valamint megelőzzék az újabb meghibásodásokat és szolgáltatás kieséseket. A munkálatok ugye a Zöldfa utca, a Nagyvásártér, a Szent László tér, valamint a Traján Mosoly utca térségében található hőközpontokhoz tartozó fogyasztókat érintik. A nagyváradi hőszolgáltató becslése szerint a melegvíz szolgáltatás legkésőbb, tehát augusztus 28-án pénteken állhat helyre. A vállalat elnézést kér az érintett fogyasztóktól az okozott kellemetlenségét, további információkkal pedig a 0800-078-as ingyenesen hívható zöld számon, illetve a 0259-467-577-es telefonszámon állnak rendelkezésetekre. Itt állunk pedig a továbbiakban is a legnagyobb slágerek, úgyhogy akkor most megint azok érkeznek.

Ez itt még mindig a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsora, a Reggeli Plusz, a kellemes ébredéseteket biztosító legjobb zenékkel és persze a titeket érintő legfontosabb történésekkel. De nem kell már sokáig őrizgetni a régi és feleslegessé vált kalcatokat a padláson, a pincében vagy a kert végében. A hónap végén újabb kampányt indít a RER West a nagyméretű és veszélyes hulladékok begyűjtésére. A köztisztasági vállalat munkatársai augusztus 31-e és szeptember 11-e között ingyenesen összeszedik és elszállítják a nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat a RER West-tel szerződésben álló várdai lakosok otthonaitól. Ezúttal is a régi matracokat, szétszerelt szobai és fürdőszobai bútorokat, WC-t, mosdókagylót, zuhanykabint üveg nélkül, lambériát és parkettát, hűtőtesteket, szőnyegeket, ablakkereteket vagy egyéb nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat, például oldószereket, festékeket, rovarírtókat, ragasztókat, nehézfémeket tartalmazó elemeket és hordozható akkumulátorokat szállítják el. Ezeket a hulladékokat a háztartási szemétől elkülönítve kell tárolni, viszont nem lehet majd régi háztartási készülékeket vagy más típusú elektromos hulladékot leadni. Az ingyenes elszállításhoz amúgy az érintetteknek telefonon kell időpontot egyeztetniük. Az érdekeltek a kampány ideje alatt a 0751 306 526-os telefonszámon iratkozhatnak fel hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. A hívás alkalmával részleteket kell megadni a hulladék nagyságáról, mennyiségéről és típusáról, a hívó felett pedig később értesítik a begyűjtés időpontjáról. A lakosok tehát csak a megadott időpontban kell a ház vagy a tömbház elé kivigyék a hulladékot, a RER dolgozói innen szállítják el azt ingyenesen. Aki lemarad a kampányról, vagy két kampány között szeretne megszabadulni a szeméttől, annak lehetősége van elszállítani azt a Túrzó Sándor vagy az Úzinálor utcai telepre, ahol 15 féle hulladékot gyűjtenek. A szelektív hulladékgyűjtő központok márciustól októberig, hétfőtől szombatig 8 és 20, míg novembertől februárig 9 és 17 óra között tartanak nyitva. A leadás itt is ingyenes, csupán egy személyi igazolványt kell felmutatni, ami bizonyítja, hogy a hulladékot leadó személy Nagyváradon lakik. Viszont mindenkinek, aki hallgat bennünket, adjuk folyamatosan a legnagyobb

0: Ez itt továbbra is a Reggeli Plusz hosszú Sanyival. Jó reggelt és jó rádiózást kívánok nektek! Fél 80 pillanatokon belül így érkeznek is a Plusz FM hírei Ábrahám Miki tolmácsolásában, aki perceken belül mesél majd nekünk egy kicsit arról is, hogy hány hátrányos helyzetű fiatal részesül számítógép vásárlási támogatásban.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Több mint 2300 hátrányos helyzetű fiatal részesül számítógépvásárlási támogatásba. Az Unió Bírósága véget vet az autósok ügyeskedésének. Eltűnhetnek a rendőrségi figyelmeztetések a Waze-ről. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutatnak az itteni munkaerő toborzására. A munkahelyváltás gondolata még mindig élénken foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országban történő elhelyezkedést még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, vagyis 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik. És csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást. A kormány módosította az Euró 200 elnevezésű számítógépvásárlási programról szóló törvény végrehajtási szabályait. Hogy a támogatásra jogosult hátrányos helyzetű családokban nevelkedő tanulók és egyetemisták megvásárolhassák a gépeket. Idén 2339 tanuló és egyetemista részesül a 200 eurónak megfelelő utalványban. Közel 500-al több, mint tavaly. Az utalványokat augusztus 31-e és szeptember 11-e között osztják ki. A kedvezményezettek szeptember 7-e és október 16-a között vásárolhatják meg a számítógépeket. A támogatásra azok a tanulók és 26 évnél fiatalabb egyetemisták jogosultak, akiknek a családjában az egyfőre eső havi jövedelem nem haladja meg az 500 lejt. Az Európai Unió Bírósága egy Franciaországból indult ügy kapcsán kimondta, közbiztonsági okok miatt korlátozható bizonyos közúti ellenőrzések helyének továbbítása a navigációs alkalmazásokba. Az ügy nem közvetlenül a Waze-ről szól, a döntés azonban más ilyen alkalmazások szempontjából is jelentős. Romániában jelenleg nincs olyan intézkedés, amely előírná a rendőrségi figyelmeztetések eltávolítását a Waze-ből. Így az autósok továbbra is jelenthetik és láthatják az ellenőrzéseket. A román rendőrség közlekedésbiztonsági felmérése szerint a járművezetők 22%-a használ bevallottan vészhez hasonló navigációs alkalmazást a közúti ellenőrzések elkerülésére. 51%-uk pedig fényszóró villogással figyelmezteti a többi autóst a rendőrök jelenlétére. A lehetséges korlátozás hírére a román autós közösségekben már megjelentek az ötletek arra is, hogyan lehetne kijátszani a rendszert, ha egyszer eltűnne a vészből a rendőrség külön jelölésének lehetősége.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak. Jelenleg ugyancsak 16 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 30 fok felett is mérhetünk majd. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM közlekedési információk.
0: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsehmári sugárúton a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
1: Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: És akkor folytatjuk is a legjobb zenékkel és a mai kérdésemre érkezett válaszaitokkal, de ha a legjobb zenék, akkor Justy, Jack Style és John közös lágere sem maradhat el. Érkezzen a Turn the Lights Off.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: 7 óra 43 perckor kívánok könnyű ébredést minden Váradinak, én Hosszú Sanyi vagyok, ti pedig a Reggeli Pluszt hallgatjátok, de ha már hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Ehhez adok most elérhetőségeket, a telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy a Messengeren keresztül is tudtok nekem üzenni, és van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Hát bár a mobiltelefonos is az érintésmentes fizetési megoldások köre egyre szélesedik, az Európai Unióban forgalomban lévő bankjegyek összértéke folyamatosan emelkedik. A háborús konfliktusoktól, a kibertámadásoktól és a természeti katasztrófáktól való félelem arra készteti a lakosságot, hogy jelentősebb összegeket tartsanak otthon vészhelyzet esetére. Érdekelne is, hogy rátok ez mennyire jellemző. Ehhez várom akkor a hozzászólásokat a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is véleményt nyilváníthatok. Én pedig hozom cserébe most is a legjobb zenéket.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjánál, Hosszú Sanyi, aki ma arra kíváncsi, hogy rátok mennyire jellemző, hogy jelentősebb összegeket tartotok otthon készpénzben vészhelyzet esetére. Szabó László azt írja, ha egy mód van rá, mindig készpénzzel fizetek. Aztán Magyar János is kommentelt. Mit kérdeztél? Szerencse, hogy tudom, mi az érlem, és nem mondok csúnyát. Jelentős összeg? Nagyanyám mondta, hogy a buta ember azzal is dicsekszik, ami nincs, az okos azt is letagadja, ami van, bár lenne mit letagadnom. Aztán Kolár Tímea is írt, aki dolgozik, nem ér rá pénzt keresni, így nincs mit félretenni. Ha a rabló betör hozzám, akkor pénzt hoz, nem pedig visz. Aztán Talódi Zsuzsa is írt, igen, érintésmentesen szeretek én is fizetni, azaz készpénzzel. Így jobban tudom követni magam, hogy mennyit is mire költök. Ja is, hogy vészhelyzet esetére van-e pénzem itthon? Hát, azt nem árulom el. Bolond, aki dicsekszik a pénzével, de valószínű mindenkinek van valamennyi, ha nem is sok, de egy kevés biztos. Aztán Mihuc Alexandru is írt, szerintem az a biztos, ami a kezedben van, valamint Veres János is kommentelt. Infláció, olajválság, gázkrízis, kormányválság, háború, El Niño, politikai válság, ráadásul idióta EU kormányzás, félretenni, megtakarítani? Na ne! Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is a legjobb dalok.

0: Na, eddig tartott már a reggeli plusz, de most is csak én fogok elköszönni cirka 20 órára. A Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Közvetlenül utánam érkezik Szegedi Mária, aki a továbbiakban is el fogja hozni nektek a legszuperebb zenéket, melyet 15 órától Keserű Tomi folytat, majd aztán 20 órától remélhetőleg késés nélkül megérkezik a zenevonat is ide a 89,6-ra. Én pedig köszönöm, hogy velem indítottátok ezt a hetet. Az elmúlt két órában ugye hosszú sennyit hallottátok, holnap megint fogjátok, mert ismét lesz reggeli, ugyanúgy, mint ma majd 6 órától, úgyhogy kedden is a legnagyobb slágerekkel ébresztelek majd titeket. De addig is vigyázzatok magatokra, szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 26-áig az 5,65 literes 113 mosásra elegendő prof folyékony mosószer ára különböző kiszerelésben 27,99 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sör ára mindössze 16,98 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
4: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Több mint 2300 hátrányos helyzetű fiatal részesül számítógépvásárlási támogatásba. Az Unió Bírósága véget vet az autósok ügyeskedésének. Eltűnhetnek a rendőrségi figyelmeztetések a Waze-ről. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutatnak az itteni munkaerő toborzására. A munkahelyváltás gondolata még mindig élénken foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országban történő elhelyezkedést még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, vagyis 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik, és csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást. A kormány módosította az Euró 200 elnevezésű számítógépvásárlási programról szóló törvény végrehajtási szabályait. Hogy a támogatásra jogosult hátrányos helyzetű családokban nevelkedő tanulók és egyetemisták megvásárolhassák a gépeket. Idén 2339 tanuló és egyetemista részesül a 200 eurónak megfelelő utalványban. Közel 500-al több, mint tavaly. Az utalványokat augusztus 31-e és szeptember 11-e között osztják ki. A kedvezményezettek szeptember 7-e és október 16-a között vásárolhatják meg a számítógépeket. A támogatásra azok a tanulók és 26 évnél fiatalabb egyetemisták jogosultak, akiknek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az 500 lejt. Az Európai Unió Bírósága egy Franciaországból indult ügy kapcsán kimondta, közbiztonsági okok miatt korlátozható bizonyos közúti ellenőrzések helyének továbbítása a navigációs alkalmazásokba. Az ügy nem közvetlenül a Waze-ről szól, a döntés azonban más ilyen alkalmazások szempontjából is jelentős. Romániában jelenleg nincs olyan intézkedés, amely előírná a rendőrségi figyelmeztetések eltávolítását a Waze-ből. Így az autósok továbbra is jelenthetik és láthatják az ellenőrzéseket. A román rendőrség közlekedés biztonsági felmérése szerint a járművezetők 22%-a használ bevallottan vészhez hasonló navigációs alkalmazást a közúti ellenőrzések elkerülésére. 51%-uk pedig fényszóró villogással figyelmezteti a többi autóst a rendőrök jelenlétére. A lehetséges korlátozás hírére a román autós közösségekben már megjelentek az ötletek arra is, hogyan lehetne kijátszani a rendszert, ha egyszer eltűnne a vészből a rendőrség külön jelölésének lehetősége.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Térségünkben a következő napokban folytatódik a szép idő, az évszaknak megfelelő hőmérsékletek várhatók 28-31 Celsius fok közötti értékekkel. Rossz hír azonban, hogy csapadék továbbra sem várható. Ma a nappali csúcsértékek 31 Celsius fok körül alakulnak, északára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Forgalomkorlátozásokra kell számítani szeptember 4-ig a Püspöki Tata Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. A Szatmár-Németi felül érkező forgalmat az első és második sávból az ellenkező irányú forgalmi sáv kettes sávjára terelik. Ugyanakkor a Stefán Csámára út felől Szatmár-Németi irányába közlekedők számára a forgalom egyetlen sávon haladhat. A korlátozásokra a vasúti felüljáró második hídfőjének elbontása miatt van szükség. Fokozott óvatossággal közlekedjetek, és tartsátok be a térségben kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: És újra itt, szép jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, a mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok, és ma délelőtt én látlak el benneteket helyi aktualitásokkal, környékbeli infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. 2026. augusztus 24-e hétfő, én déli 12 óráig várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha kérdésetek vagy információtok lenne, állok rendelkezésetekre. Most pedig na a délelőtti plusz első óráját egyfélen dalával kezdjük. További utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

A slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Az elmúlt hetekben pluszosok több bejelentés is érkezett a nagyváradi önkormányzathoz meghibásodott jelszűlámpák miatt. Az autósok több kereszteződésben is problémákat tapasztaltak, emellett a főútvonalakon a jelzőlámpák összehangolásának hiányára is panaszkodtak. Sebastian Márk és a polgármesteri hivatal műszaki igazgatója szerint ezek egyedi meghibásodások, amelyeket folyamatosan javítanak. 2025-ben kezdődött korszerűsítés során a régi berendezések egy részét kicserélték, tavaly például 60 jelzőlámpalencsét. A jelzőlámpák összehangolása azonban még folyamatban van. Az új rendszer a forgalmi adatokat gyűjti, ezek alapján pedig kialakítják az úgynevezett zöld hullámot. Ez azt jelenti, hogy a lámpákat úgy hangolják össze, hogy az adott útvonalon megfelelő sebességgel haladva az autósok egymás után több kereszteződésnél is zöldet kapjanak, így kevesebbet kelljen megállniuk. A rendszer beállításához szükséges adatokat várhatóan szeptembertől gyűjtik, amikor az iskolakezdés miatt ismét nagyobb lesz a forgalom. Az új rendszer kamerák és radarok segítségével figyeli majd tehát a forgalmat, és a forgalom nagyságához igazítja a zöldjelzések időtartamát. Később az optimális útvonalakat és a várható menetidőt is kiszámítja. Ezeket pedig három elektronikus kijelzőn jelenítik meg. Nálunk pedig zöld lámpát kapott a folytatásban Madonna és Sabrina Carpenter idei. Nagy

fel a hétfő délelőtt. Jó reggelt! Augusztus 31 és szeptember 11-e között ismét ingyenesen gyűjti be a nagyméretű és veszélyes hulladékokat a RERVESZT a vele szerződésben álló nagyváradi lakosoktól. Ez az idei harmadik ilyen kampány, az utolsót ősszel szervezik meg. Ezt állítják többek között a régi matracokat, szétszerelt bútorokat, mosdó és WC-kagylókat, zuhanykabinokat üveg nélkül, parkettát, lambériát, fűtőtesteket, szőnyegeket és ablakkereteket üveg nélkül. A veszélyes hulladékok közül például festékeket, oldószereket, rovarirtókat, ragasztókat, elemeket és hordozható akkumulátorokat is átvesznek. Elektromos háztartási gépeket és más elektromos hulladékokat ezúttal nem gyűjtenek. A hulladékot a háztartási szemétől elkülönítve kell tárolni. Az ingyenes elszállításhoz előzetesen időpontot kell egyeztetni a 0751 306 526-os telefonszámon hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. A telefonban meg kell adni a hulladék típusát és mennyiségét, majd értesítik a lakost a begyűjtés időpontjáról. A hulladékot csak ekkor kell a ház vagy tömbház elé kihelyezni. Aki pedig nem tudja megvárni a kampányt, a Turzó Sándor vagy az Uzinellor utcai szelektív hulladékgyűjtőközpontba is elszállíthatja a hulladékot. A leadás ingyenes, személyigazolvány felmutatásával. Augusztus 31 és szeptember 11-e között tett pluszosok ismét ingyenesen gyűjti be a nagyméretű és veszélyes hulladékokat a RERVESZT, a vele szerződésben álló nagyvárad

0: még megismer.
1: Ez volt a Szolvév és Marsalkó Dávid közöse, amivel fél időhöz érkeztünk. Nagyváradi a környékbeliek itt a hétfő délelőtti plusz első órájában. A stafétát átadom Ábrahám Miklós kollégámnak, aki a bennünket leginkább érintő hírekkel érkezik. Fogadjátok szeretettel, én pedig a hírek után időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és szuper slágerekkel várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy kis plusz stílus az otthonodba, a Dedemánban most a Barock Brick dekorpanel darabonként csak 55,99 bani, valamint a 2,5 liter és ajándék fél literes Szadorin extra falak többféle színben csak 206 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortival. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: Bulizni vágyunk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
7: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád.
6: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk.

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: A bolgárok is csökkentik az atomerőmű termelését, és ez nem jó hír Románia számára. Hatályba lépett a lift az életértelmezésű országos liftépítési programról szóló törvény, de a gyakorlatba ültetésére még várni kell. A háborútól és a kibertámadásoktól félve az európaiak halmozzák a készpénzt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bulgária is kénytelen csökkenteni a saját atomerőművének teljesítményét, miután az aszály miatt drasztikusan leapadt a Duna vízszintje. Így nem tud elegendő vizet biztosítani a reaktorok hűtéséhez. A bolgárok lépése kedvezőtlenül érinti a csernavodai erőművet teljesen leállító Romániát, mivel a kieső kapacitásokat a hatóságok elsősorban a Bulgáriából származó áramimportjával pótolnák. Az erőmű Bulgária villamosenergia szükségletének körülbelül 35%-át biztosítja, és 2 egyenként 1000 megawatt teljesítményű reaktort üzemeltet. A Duna helyzete más európai országokat is érint. A jelentősebb folyók rendkívül alacsony vízállása több országban is az energiatermelés csökkenéséhez vezetett. Többek között Magyarországon, ahol a nukleáris energiatermelés is visszaesett, valamint Szerbiában, ahol a vízenergiatermelés csökkent. Hatályba lépett a lift az életértelmezésű országos liftépítési programról szóló törvény, de a gyakorlatba ültetésére még várni kell. Ennek értelmében felvonókkal látják el az 1990 előtt épült 3 és 4 emeletes tömbházakat. Elősegítve ezáltal a mozgáskorlátozottak, idősek mobilitását. Csak hogy a lakótársulások egyelőre még nem jelentkezhetnek a részvételre, ugyanis a központi hatóságoknak előbb ki kell dolgozniuk az alkalmazás módszertanát. A program egy 18 hónapos kísérleti szakasszal kezdődik, amely során országos szinten 100 tömbház liftépítését finanszírozzák. Elsősorban uniós alapokból. Ezen első körben minden megyeszékhely legtöbb 2 tömbházzal vehet részt. Az adott önkormányzatoknak a törvény hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül kell felmérniük azokat a társasházakat, amelyek jogosultak lehetnek a támogatásra. Bár a mobiltelefonos és érintésmentes fizetési megoldások köre egyre szélesedik, az Európai Unióban forgalomban lévő bankjegyek összértéke folyamatosan emelkedik. A háborús konfliktusoktól, a kibertámadásoktól és a természeti katasztrófáktól való félelem arra készteti a lakosságot, hogy jelentősebb összegeket tartsanak otthon vészhelyzet esetére. A Guardian beszámolója szerint a forgalomban lévő bankjegyek értéke elérte az 1600 milliárd eurót. Még 2016-ban ez az összeg még csupán 1000 milliárd euró körül mozgott. A figyelembe vett kockázatok között a kiterjedt erdőtüzek, árvizek, viharok, valamint a kiberincidensek és egyéb ellenséges cselekmények is szerepelnek. Ezek a háztartásokat arra ösztönzik, hogy állítsanak össze egy sürgősségi csomagot, amely palackozott vizet, elemes rádiót, konzerveket és kiemelten készpénzt tartalmaz.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Térségünkben a következő napokban folytatódik a szép idő, az évszaknak megfelelő hőmérsékletek várhatók 28-31 Celsius fok közötti értékekkel. Rossz hír azonban, hogy csapadék továbbra sem várható. Ma a nappali csúcsértékek 31 Celsius fok körül alakulnak, északára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Közlekedési információk.
7: Forgalomkorlátozásokra kell számítani szeptember 4-ig a Püspöki Tata Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. A Szatmár-Németi felül érkező forgalmat az első és második sávból az ellenkező irányú forgalmi sáv 2-es sávjára terelik. Ugyanakkor a Stefán Csámára út felől Szatmár-Németi irányába közlekedők számára a forgalom egyetlen sávon haladhat. A korlátozásokra a vasúti felüljáró második hídfőjének elbontása miatt van szükség. Fokozott óvatossággal közlekedjetek, és tartsátok be a térségben kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
5: És most vissza a zenéhez!
7: Olivier Rodrigo idei slágerével folytatjuk a hétfő délelőttöt. További jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
5: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Hozzáteszem, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legnagyobb slágerek mellett helyi aktualitásokkal, helyi információkkal látunk el benneteket. Újabb hosszabbítást jelentett be a nagyváradi hőszolgáltató pluszosok a belváros egy részét érintő melegvízszolgáltatás szüneteltetésében. A korábban augusztus 21-ére ígért helyreállítást most augusztus 28-ára halasztották. A zöld fal, tehát a Vasszil Alekszandri utcai távhővezetéken zajló munkálatok során újabb hibákat találtak, amelyek elhárítása további javításokat igényel. A munkálatok a Zöld fal utca, a Nagyvásártér, a Szent László tér és a Kapucinus, azaz a Traján Mosoly utca környékén található hőközpontok fogyasztóit érintik. A melegvízszolgáltatás várhatóan tehát augusztus 28-án pénteken áll helyre. Az érintettek a 0800 070 800-as ingyenes telefonszámon, illetve a 0259 467 577-es vonalon érdeklődhetnek. Kitartást kívánok mindenkinek!

Sok, ismét gyermekeknek szóló foglalkozás szervez a Váradi Körösvidéki Múzeum augusztusban román és magyar nyelven Románia dinoszauruszai címmel. A múzeum főépületében augusztus 25-én 10 és 12 óra között a román nyelvű, míg augusztus 26-án 10 és 12 óra között a magyar nyelvű foglalkozást tartják meg. A 6-12 éves gyerekeknek szóló előadás részeként lesz vetített képes bemutató, interaktív játékok és múzeumlátogatás. A foglalkozást Veres László muzeográfus és Poszmosánu Erika restaurátor tartják. Az előadásokat minimum 5, maximum 20 fővel tartják meg. Jelentkezni a 0787 561 836-os telefonszámon lehet 9 és 15 30 között. Egyéb részleteket pedig megtaláltok a Körösvidéki Múzeum hivatalos felületein.

0: Ez volt Rúzsa Magdolna és az Egyszer Fent, Egyszer Lent című slágere. Hello, hello, pluszosok! Ezzel zárjuk a hétfő délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. A mikrofont átadom Ábrahám Miklós kollégámnak, aki egy rövid reklámot követően érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Előtte viszont jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, én déli 12 óráig állok rendelkezésetekre. Vezetékes számunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. És persze fent vagyunk a közösségi oldalakon is, Facebookon és Instagramon, Plusz FM nagyváratként találtok meg bennünket, itt is üzenhettek. Most pedig egy kis ízelítőként mutatom, hogy mivel kezdjük a délelőtti plusz következő óráját. Ez lesz.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál!
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani kaucsuk. Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
6: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia. Ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
7: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
8: A következő járra meg lesz a csípe!
9: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
10: A bolgárok is csökkentik az atomerőmű termelését, és ez nem jó hír Románia számára. Hatályba lépett a LIFT, az életértelmezésű országos liftépítési programról szóló törvény, de a gyakorlatba ültetésére még várni kell. A háborútól és a kibertámadásoktól félve az európaiak halmozzák a készpénzt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bulgária is kénytelen csökkenteni a saját atomerőművének teljesítményét, miután az aszály miatt drasztikusan leapadt a Duna vízszintje, így nem tud elegendő vizet biztosítani a reaktorok hűtéséhez. A bolgárok lépése kedvezőtlenül érinti a csernavodai erőművet teljesen leállító Romániát, mivel a kieső kapacitásokat a hatóságok elsősorban a Bulgáriából származó áramimportjával pótolnák. Az erőmű Bulgária villamosenergia szükségletének körülbelül 35%-át biztosítja, és két egyenként 1000 megawatt teljesítményű reaktort üzemeltet. A Duna helyzete más európai országokat is érint. A jelentősebb folyók rendkívül alacsony vízállása több országban is az energiatermelés csökkenéséhez vezetett. Többek között Magyarországon, ahol a nukleáris energiatermelés is visszaesett, valamint Szerbiában, ahol a vízenergiatermelés csökkent. Hatályba lépett a lift az életértelmezésű országos liftépítési programról szóló törvény, de a gyakorlatba ültetésére még várni kell. Ennek értelmében felvonókkal látják el az 1990 előtt épült 3 és 4 emeletes tömbházakat. Elősegítve ezáltal a mozgáskorlátozottak, idősek mobilitását. Csak hogy a lakótársulások egyelőre még nem jelentkezhetnek a részvételre, ugyanis a központi hatóságoknak előbb ki kell dolgozniuk az alkalmazás módszertanát. A program egy 18 hónapos kísérleti szakasszal kezdődik, amely során országos szinten 100 tömbház lift építését finanszírozzák. Elsősorban uniós alapokból. Ezen első körben minden megyeszékhely legtöbb 2 tömbházzal vehet részt. Az adott önkormányzatoknak a törvény hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül kell felmérniük azokat a társasházakat, amelyek jogosultak lehetnek a támogatásra. Bár a mobiltelefonos és érintésmentes fizetési megoldások köre egyre szélesedik, az Európai Unióban forgalomban lévő bankjegyek összértéke folyamatosan emelkedik. A háborús konfliktusoktól, a kibertámadásoktól és a természeti katasztrófáktól való félelem arra készteti a lakosságot, hogy jelentősebb összegeket tartsanak otthon vészhelyzet esetére. A Guardian beszámolója szerint a forgalomban lévő bankjegyek értéke elérte az 1600 milliárd eurót. Még 2016-ban ez az összeg még csupán 1000 milliárd euró körül mozgott. A figyelembe vett kockázatok között a kiterjedt erdőtüzek, árvizek, viharok, valamint a kiberincidensek és egyéb ellenséges cselekmények is szerepelnek. Ezek a háztartásokat arra ösztönzik, hogy állítsanak össze egy sürgősségi csomagot, amely palackozott vizet, elemes rádiót, konzerveket és kiemelten készpénzt tartalmaz.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Térségünkben a következő napokban folytatódik a szép idő, az évszaknak megfelelő hőmérsékletek várhatók 28-31 Celsius fok közötti értékekkel. Rossz hír azonban, hogy csapadék továbbra sem várható. Ma a nappali csúcsértékek 31 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
11: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Lezárták a Stefáncselmár és Sugárút Berzei és Szent László utcán közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncselmár és Sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Rákóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefáncselmár és Sugárútra. És azt is jó, ha tudjátok, hogy szeptember 4-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a Püspöki, azaz a Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: És már folytatjuk is a hétfő délelőtöt. Jó reggelt a nagyváradia környékbeliek, 2026. augusztus 24-e. Ma a Bertalanokat és az Alberteket köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Isten éltessen benneteket nagyon sokáig. Itt a délelőti plusz következő órájában érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel. Szó lesz például arról, hogy e hónapban több nagyváradi városrészben is lakossági parkolóhelyekre hirdet árverést a nagyváradi polgármesteri hivatal ingatlankezelési igazgatóságának parkolókezelési szolgálata, de az álláskeresőknek is jövök jó hírekkel. Tartsatok velem, további jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Augusztus folyamán több nagyváradi városrészben is lakossági parkolóhelyekre hirdetett árverést a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal ingatlan kezelési igazgatóságának parkolókezelési szolgálata. Az önkormányzat közleményében felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy az árveréseken kizárólag a portal.parkar.orede.ro online

felületen keresztül lehet részt venni, ezért a jelentkezőknek előbb felhasználói fiókot kell létrehozniuk, majd lakóhelyi parkolóhely iránti kérelmet kell benyújtaniuk. A következő vezetekben kerül sor parkolóhelyek árverésére: Rozbolyány utca környéke, Rulikovszki út környéke, Lakurosu, Robertoven, Publius Ovidius Nassau és Ioan Cantacuzino utcák övezete, Splájul Krisáné, Galileo Galilei utca, Kantemir út környéke, Észak-Ősi városrész, Aluminei utca környéke, George Kalinescu utca környéke, Fő utca környéke, Henrik Ande, Xenopol, Dimitrije Pompeju utcák és az Aradi út térsége. Az árvéréseket minden munkanapon megtartják, ugyanakkor az egyes övezetekben rendelkezésre álló parkolóhelyek száma korlátozott. A polgármester hivatal ezért azt javasolja az érintetteknek, hogy ne halasszák a regisztrációt és a kérelem benyújtását, mert csak így tudják teljesíteni a 48 órás várakozási idő feltételét és részt venni az augusztusra meghirdetett árveréseken. Azoknak pedig, akik már rendelkeznek jóváhagyott regisztrációval, érdemes rendszeresen figyelniük saját fiókjukat, hogy ne maradjanak le az általuk kiválasztott árverésre.

figyelemállás keresők, a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében tájékoztat bennünket arról, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 772 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében. Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 470. Többek között adatbáziskezelőt, épület és járműtakarítót, biztonsági őrt, szakácsot, szakácssegédet, péket, kézicsomagolót, orvosi asszisztenst, pénztárost, cukrászt, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, takarítót, profi labdarúgót, szakmérnököket, állatgondozót, konyhai dolgozót, kereskedelmi dolgozót, áramozgatót, autószerelőt, pincért, pizzakészítőt, titkárnőt, eladót, inasokat, kőművest és szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség székein szolgálnak, azaz Nagyváradon a Transzilvánia utca 2 szám alatt. Telefonszámuk pedig 0259 436 821. Sok sikert kívánok, a szálláskeresők!

0: 7:30 pluszosok, mert ez azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk itt a hétfő délelőtti plusz második órájában. Egy rövid reklámot követően érkezik Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Érdemes lesz megvárni őt. Én pedig a hírek után jövök időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legklasszabb snágereivel. Mindenképp tartsatok velünk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.

0: Keresd Hegyközkovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett, vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Asigurer.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvasson figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A bolgárok is csökkentik az atomerőmű termelését, és ez nem jó hír Románia számára. Hatályba lépett a lift az életértelmezésű országos liftépítési programról szóló törvény, de a gyakorlat beültetésére még várni kell. A háborútól és a kibertámadásoktól félve az európaiak halmozzák a készpénzt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bulgária is kénytelen csökkenteni a saját atomerőművének teljesítményét, miután az aszály miatt drasztikusan leapadt a Duna vízszintje. Így nem tud elegendő vizet biztosítani a reaktorok hűtéséhez. A bolgárok lépése kedvezőtlenül érinti a csernavodai erőművet teljesen leállító Romániát, mivel a kieső kapacitásokat a hatóságok elsősorban a Bulgáriából származó áram importjával pótolnák. Az erőmű Bulgária villamosenergia szükségletének körülbelül 35%-át biztosítja, és két egyenként 1000 megawatt teljesítményű reaktort üzemeltet. A Duna helyzete más európai országokat is érint. A jelentősebb folyók rendkívül alacsony vízállása több országban is az energiatermelés csökkenéséhez vezetett. Többek között Magyarországon, ahol a nukleáris energiatermelés is visszaesett, valamint Szerbiában, ahol a vízenergiatermelés csökkent. Hatályba lépett a lift az életértelmezésű országos liftépítési programról szóló törvény, de a gyakorlat beültetésére még várni kell. Ennek értelmében felvonókkal látják el az 1990 előtt épült 3 és 4 emeletes tömbházakat. Elősegítve ezáltal a mozgáskorlátozottak, idősek mobilitását. Csak hogy a lakótársulások egyelőre még nem jelentkezhetnek a részvételre, ugyanis a központi hatóságoknak előbb ki kell dolgozniuk az alkalmazás módszertanát. A program egy 18 hónapos kísérleti szakasszal kezdődik, amely során országos szinten 100 tömbház liftépítését finanszírozzák. Elsősorban uniós alapokból. Ezen első körben minden megyeszékhely legtöbb 2 tömbházzal vehet részt. Az adott önkormányzatoknak a törvény hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül kell felmérniük azokat a társasházakat, amelyek jogosultak lehetnek a támogatásra. Bár a mobiltelefonos és érintésmentes fizetési megoldások köre egyre szélesedik, az Európai Unióban forgalomban lévő bankjegyek összértéke folyamatosan emelkedik. A háborús konfliktusoktól, a kibertámadásoktól és a természeti katasztrófáktól való félelem arra készteti a lakosságot, hogy jelentősebb összegeket tartsanak otthon vészhelyzet esetére. A Guardian beszámolója szerint a forgalomban lévő bankjegyek értéke elérte az 1600 milliárd eurót. Még 2016-ban ez az összeg még csupán 1000 milliárd euró körül mozgott. A figyelembe vett kockázatok között a kiterjedt erdőtüzek, árvizek, viharok, valamint a kiberincidensek és egyéb ellenséges cselekmények is szerepelnek. Ezek a háztartásokat arra ösztönzik, hogy állítsanak össze egy sürgősségi csomagot, amely palackozott vizet, elemes rádiót, konzerveket és kiemelten készpénzt tartalmaz.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Térségünkben a következő napokban folytatódik a szép idő, az évszaknak megfelelő hőmérsékletek várhatók 28-31 Celsius fok közötti értékekkel. Rossz hír azonban, hogy csapadék továbbra sem várható. Ma a nappali csúcsértékek 31 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Közlekedési információk.
5: Lezárták a Stefáncselmáre Sugárút Berzei és Szent László utcán közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncselmáre Sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Rákóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefáncselmáre Sugárútra. És azt is jó, ha tudjátok, hogy szeptember 4-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a Püspöki, azaz a Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most vissza a zenéhez.
5: És már folytatjuk is a hétfő délelőtöt, méghozzá Taylor Swift slágerével. További jó utat és jó munkát kívánok mindenkinek.
3: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Krasznágerek és helyi információk itt na 89,6-on. Pluszosok, lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota felújítása, amely a munkálat befejezése után a Bihar megyei tanács székhelye lesz. A kivitelező arról számolt be, hogy hamarosan sor kerül Nagyvárad egyik leglátványosabban felújított épületének műszaki átvételére. Egy történelmi jelentőségű műemléképületről van szó, amelynek építészeti értékei valóban figyelemre méltók. Olvasható a több fénykép kíséretében közzétett bejegyzésben. A Bihar megyei tanácstól a Bihari Napló azt az információt kapta, hogy már csak egy terem befejezése van hátra, ahol még a padló és falburkolatok lerakását kell elvégezni. Az épület többi része szinte teljesen elkészült. A végső műszaki átvétel várhatóan augusztus végén vagy szeptember elején történhet meg, bár ennek pontos időpontját egyelőre nem tűzték ki. A Bihar megyei tanács részéről még az informatikai rendszer kiépítésén, valamint a bútorzat elhelyezésén dolgoznak. Jelenleg az informatikai infrastruktúra többek között a szerverek és a telefonrendszer telepítése zajlik, ezt követően pedig megkezdődhet a Bihar megyei tanács tényleges beköltözése.

a TNT és az Ugye itt alszol című legújabb slágerük, én pedig hasznos infóval érkeztem. Szeptember 21 és 24-e között több vonat, köztük két nagy váradot érintő járat közlekedése módosul az Arad-Temesvár vasút vonalon végzett pályamunkák miatt. A Nagyvárad Nagyszalonta Arad Temesvár útvonalon közlekedő járat szeptember 22 és 24-e között Nagyváradtól Aradig a megszokott menetrend szerint jár, Arad és Temesvár között azonban az utasokat autóbuszokkal szállítják tovább. Ugyanez érinti az ellenkező irányban közlekedő Temesvár-Arad-Nagyvárad járatot is szeptember 22 és 24-e között. Aradtól Nagyszalontán át Nagyváradig a vonat menetrend szerint közlekedik. A munkálatokat Temes-Szent András és Temes-Kalárcsa fürdő állomások között végzik. A vasúttársaság azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Az érintett járatokra megváltott, de fel nem használt jegyek árát kérésre visszatérítik, akár a teljes útvonalra, akár a meg nem tett szakaszra, a hatályos vasúti személyszállítási szabályzatnak megfelelően.

Csak arra kérlek benneteket, legyetek szemeim és füleim a városban és a környékén, ha bármi rendkívül itt tapasztaltok az utakon. Hívjatok bátran, vezetékes számunk 0359 17 22 22. De írhatok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. Most pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra. A folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel, a következő órát pedig ezzel a szuperslágerrel indítjuk. Mutat.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
2: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk!

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncertek.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Próbáld ki te is a kálma csuptapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma csup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Több mint 2300 hátrányos helyzetű fiatal részesül számítógépvásárlási támogatásba. Az Unió Bírósága véget vet az autósok ügyeskedésének. Eltűnhetnek a rendőrségi figyelmeztetések a Waze-ről. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutatnak az itteni munkaerő toborzására. A munkahelyváltás gondolata még mindig élénken foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országban történő elhelyezkedést még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, vagyis 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik. És csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást. A kormány módosította az Euró 200 elnevezésű számítógépvásárlási programról szóló törvény végrehajtási szabályait. Hogy a támogatásra jogosult hátrányos helyzetű családokban nevelkedő tanulók és egyetemisták megvásárolhassák a gépeket. Idén 2339 tanuló és egyetemista részesül a 200 eurónak megfelelő utalványban. Közel 500-al több, mint tavaly. Az utalványokat augusztus 31-e és szeptember 11-e között osztják ki. A kedvezményezettek szeptember 7-e és október 16-a között vásárolhatják meg a számítógépeket. A támogatásra azok a tanulók és 26 évnél fiatalabb egyetemisták jogosultak, akiknek a családjában az egyfőre eső havi jövedelem nem haladja meg az 500 lejt. Az Európai Unió Bírósága egy Franciaországból indult ügy kapcsán kimondta, közbiztonsági okok miatt korlátozható bizonyos közúti ellenőrzések helyének továbbítása a navigációs alkalmazásokba. Az ügy nem közvetlenül a Waze-ről szól, a döntés azonban más ilyen alkalmazások szempontjából is jelentős. Romániában jelenleg nincs olyan intézkedés, amely előírná a rendőrségi figyelmeztetések eltávolítását a Waze-ből, így az autósok továbbra is jelenthetik és láthatják az ellenőrzéseket. A román rendőrség közlekedés biztonsági felmérése szerint a járművezetők 22%-a használ bevallottan Waze-hez hasonló navigációs alkalmazást a közúti ellenőrzések elkerülésére. 51%-uk pedig fényszóró villogásra figyelmezteti a többi autóst a rendőrök jelenlétére. A lehetséges korlátozás hírére a román autós közösségekben már megjelentek az ötletek arra is, hogyan lehetne kijátszani a rendszert, ha egyszer eltűnne a Waze-ből a rendőrség külön jelölésének lehetősége.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Térségünkben a következő napokban folytatódik a szép idő, az évszaknak megfelelő hőmérsékletek várhatók 28-31 Celsius fok közötti értékekkel. Rossz hír azonban, hogy csapadék továbbra sem várható. Ma a nappali csúcsértékek 31 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Közlekedési információk.
7: Forgalomkorlátozásokra kell számítani szeptember 4-ig a Püspöki, tehát a Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. A Szatmár-Németi felül érkező forgalmat az első és második sávból az ellenkező irányú forgalmi sáv kettes sávjára terelik. Ugyanakkor a Stefán Csámárre út felől Szatmár-Németi irányába közlekedők számára a forgalom egyetlen sávon haladhat. A korlátozásokra a vasúti felüljáró második hídfőjének elbontása miatt van szükség. Fokozott óvatossággal közlekedjetek, és tartsátok be a térségben kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: Hello, nagyváradiak, környébeliek, 10 óra múlt 5 perccel, a 89,6-on pedig megfolytatjuk, és a hétfő délelőtöt. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig elkísérlek benneteket helyi és környékben infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Ma a Bertalanokat és az Alterteket köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Isten éltessen benneteket nagyon sokáig, hatalmas ölelést küldök, és a Plusz FM legnagyobb slágereit. Kezdésnek már itt is van Ray Dalton, Blood Running című slágere. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

hivatalosan is megnyitották pluszosok a forgalmat Nagyvárad körgyűrűjén a Váradot Félix-Fürdővel összekötő vasútvonal kereszteződésénél épült közúti felüljárón. Már az augusztus 14-i előtti napokban is részlegesen a munkaterületi körülmények között zajlott azért a forgalom, de most már teljes egészében használhatjuk. Ez a negyedik elkészült közúti felüljáró abból a 8-ból, amelyet a Bihar megyei tanács a megye legforgalmasabb kereszteződéseiben épít. Az új felüljáró 4 sávos, irányonként 2 sávval, teljes hossza pedig 810 méter. A felüljáró megépítésének célja a Nagyvárad körgyűrűjén zajló forgalom gördülékenyebb tétele, a vasútvillamos projekt megvalósításának részeként. A Bihar megyei tanács felújítja a meglévő Nagyvárad-Félix-fürdő vasútvonalat, valamint olyan járműveket vásárol, amelyek a nagyváradi metropoli szövezet vasúthálózatán és a nagyváradi villamos hálózaton egyaránt közlekedhetnek. Megnyitották tehát a forgalmat Nagyvárad körgyűrűjén a Váradot-Félix-fürdővel összekötő vasútvonal kereszteződésénél épült közúti felüljárón.

környékbeliek 39 projekt jutott tovább a nagyváradi részvételi költségvetésben. A 2026-os részvételi költségvetésre 55 pályázat érkezett, ezek közül az értékelő bizottság 39-et talált megvalósíthatónak. Három projektet azért utasítottak el, mert ugyanarra a célra már érkezett másik javaslat, 16 pedig nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Leggyakrabban azért, mert a tervezett beruházást költsége meghaladta a megengedett keretet. A tovább jutott projektek többsége zöld felületek bővítését, faültetést, parkok és zöld folyosók kialakítását célozza, emellett több kezdeményezés szorgalmaz biztonságos és okos kerékpártárolók, valamint kerékpárparkolók létesítését. A javaslatok között szerepel új körforgalom, elektromos autó töltőállomás, árnyékolt buszmegállók, ivókutak és párakapuk kialakítása, valamint a közösségi közlekedés fejlesztése is. A kulturális kezdeményezések közül elfogadták Bunyitai Vince kanonok mellszobrának felállítását a Bunyitai Ligetben, valamint egy emlékfal létrehozását a kommunista diktatúra idején felszámolt Várad Szőlős egykori lakóinak tiszteletére. A tovább jutott projektek között sport és szabadidős fejlesztések is szerepelnek. Pluszosok, a 39 pályázatról szeptember 27-éig lehet online szavazni az aktiv.oradea.ro oldalon. A legtöbb szavazatot kapó kezdeményezéseket a város később megvalósítja. Pluszosok, hajrá, lehet szavazni az aktiv.oradea.ro oldalon arról, hogy mely pályázatok valósuljanak.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Folytatjuk a hétfő délelőtt, remélem kellemesen a nagyváradiak környékbeliek. 10 óra múlt 30 perccel, az azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk itt a hétfő délelőtti plusz harmadik órájában. A folytatásban a mikrofont Ábrahám Miklós kollégám veszi át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatjuk a legszuperebb slágerekkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 26-áig az 5,65 literes 113 mosásra elegendő prof folyékony mosószer ára különböző kiszerelésben 27,99 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sör ára mindössze 16,98 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A bolgárok is csökkentik az atomerőmű termelését, és ez nem jó hír Románia számára. Hatályba lépett a lift az életértelmezésű országos liftépítési programról szóló törvény, de a gyakorlatba ültetésére még várni kell. A háborútól és a kibertámadásoktól félve az európaiak halmozzák a készpénzt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Bulgária is kénytelen csökkenteni a saját atomerőművének teljesítményét, miután az aszály miatt drasztikusan leapadt a Duna vízszintje, így nem tud elegendő vizet biztosítani a reaktorok hűtéséhez. A bolgárok lépése kedvezőtlenül érinti a csernavodai erőművet teljesen leállító Romániát, mivel a kieső kapacitásokat a hatóságok elsősorban a Bulgáriából származó áramimportjával pótolnák. Az erőmű Bulgária villamosenergia szükségletének körülbelül 35%-át biztosítja, és két egyenként 1000 megawatt teljesítményű reaktort üzemeltet. A Duna helyzete más európai országokat is érint. A jelentősebb folyók rendkívül alacsony vízállása több országban is az energiatermelés csökkenéséhez vezetett. Többek között Magyarországon, ahol a nukleáris energiatermelés is visszaesett, valamint Szerbiában, ahol a vízenergiatermelés csökkent. Hatályba lépett a lift az életértelmezésű országos liftépítési programról szóló törvény, de a gyakorlatba ültetésére még várni kell. Ennek értelmében felvonókkal látják el az 1990 előtt épült 3 és 4 emeletes tömbházakat, elősegítve ezáltal a mozgáskorlátozottak, idősek mobilitását. Csak hogy a lakótársulások egyelőre még nem jelentkezhetnek a részvételre, ugyanis a központi hatóságoknak előbb ki kell dolgozniuk az alkalmazás módszertanát. A program egy 18 hónapos kísérleti szakasszal kezdődik, amely során országos szinten 100 tömbház liftépítését finanszírozzák, elsősorban uniós alapokból. Ezen első körben minden megyeszékhely legtöbb 2 tömbházzal vehet részt. Az adott önkormányzatoknak a törvény hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül kell felmérniük azokat a társasházakat, amelyek jogosultak lehetnek a támogatásra. Bár a mobiltelefonos és érintésmentes fizetési megoldások köre egyre szélesedik, az Európai Unióban forgalomban lévő bankjegyek összértéke folyamatosan emelkedik. A háborús konfliktusoktól, a kibertámadásoktól és a természeti katasztrófáktól való félelem arra készteti a lakosságot, hogy jelentősebb összegeket tartsanak otthon vészhelyzet esetére. A Guardian beszámolója szerint a forgalomban lévő bankjegyek értéke elérte az 1600 milliárd eurót. Még 2016-ban ez az összeg még csupán 1000 milliárd euró körül mozgott. A figyelembe vett kockázatok között a kiterjedt erdőtüzek, árvizek, viharok, valamint a kiberincidensek és egyéb ellenséges cselekmények is szerepelnek. Ezek a háztartásokat arra ösztönzik, hogy állítsanak össze egy sürgősségi csomagot, amely palackozott vizet, elemes rádiót, konzerveket és kiemelten készpénzt tartalmaz.
4: És most vissza a zenéhez!
0: Pink 2008-as Szóát című slágerével folytatjuk. A hétfő délelőtt jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Vigyázzatok magatokra!
4: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Figyelem pluszosok, december 1-ig lezárták a Pádis és Ponorék közötti 763 jelű megyei utat, amely összeköti Bihart, Kolozs és Fehér megyékkel. A közel 10 kilométeres útszakasz felújítása májusban kezdődött a Bihar megyei tanács megbízásából, célja pedig a menetidő csökkentése és a közlekedési feltételek javítása. A 81,6 millió lei értékű Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás során többek között kiszélesítik az utat, megerősítik az alapot, vízelvezető átereszeket építenek, sziklákat bontanak le, majd új aszfaltburkolatot fektetnek le. Mircea Malán, a Bihar megyei tanács elnöke szerint a beruházás a térség turizmusát is erősíti, hiszen a jobb közlekedési infrastruktúra könnyebben elérhetővé teszi a környék természeti látványosságait. A lezárás idején a Kolozs megyei Havas Rekettye, tehát a Rökicele, Bánffy Hunyad vagy Sebesváralja, tehát Bologa felé közlekedőknek alternatív útvonalat kell választaniuk.

a Plusz FM, ahol a legnagyobb slágerek mellett helyi és környékbeli infókat is kaptok. Korszerűsítenék a Jádvölgyi tóhoz vezető utat, pluszosok. A Bihar megyei önkormányzat július 30-ai ülésén tárgyalták azt a határozati javaslatot, amely szerint Csarnóháza, tehát Bolszközség közel 9 kilométeres útszakaszt adna át a megyének egy Európai Uniós fejlesztési projekt megvalósítása érdekében. Mircea Mălean megyei tanácselnök elmondta, hogy a cél, hogy a Jádremetei tóhoz vezető községi utat megyei úttá minősítsék át. A dokumentáció elkészítésére már elnyertek 300 ezer euró támogatást az Északnyugati Fejlesztési Ügynökségtől, 2028-tól pedig uniós forrásokra pályáznának a korszerűsítés finanszírozására. A felújítandó utcakasz az Erdélyi-Szigethegység útjának része, jelenleg azonban rossz állapotban van. A beruházás jelentőségét növeli, hogy a Jádvölgyi tó fokozatosan újra megtelik vízzel, így egyre vonzóbb turisztikai cél.

0: buszosok, ha épp úton vagytok és sebességmérés, túródást vagy netalánunk lezárást észleltek valahol, hívjatok bátran 0359 17 22 22 déli 12 óráig engem elértek. De írhatok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra, és üzenhettek Facebookon és Instagramon keresztül is. Most pedig mutattam egy kis ízelítőként, hogy a hírek után mivel folytatjuk a hétfő délelőtti plusz.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Több mint 2300 hátrányos helyzetű fiatal részesül számítógépvásárlási támogatásba. Az unió bírósága véget vet az autósok ügyeskedésének. Eltűnhetnek a rendőrségi figyelmeztetések a Waze-ről. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutatnak az itteni munkaerő toborzására. A munkahelyváltás gondolata még mindig élénkkel foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országban történő elhelyezkedést még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, vagyis 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik, és csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást. A kormány módosította az Euro 200 elnevezésű számítógépvásárlási programról szóló törvény végrehajtási szabályait, hogy a támogatásra jogosult hátrányos helyzetű családokban nevelkedő tanulók és egyetemisták megvásárolhassák a gépeket. Idén 2339 tanuló és egyetemista részesül a 200 eurónak megfelelő utalványban. Közel 500-al több, mint tavaly. Az utalványokat augusztus 31-e és szeptember 11-e között osztják ki. A kedvezményezettek szeptember 7-e és október 16-a között vásárolhatják meg a számítógépeket. A támogatásra azok a tanulók és 26 évnél fiatalabb egyetemisták jogosultak, akiknek a családjában az egyfőre eső havi jövedelem nem haladja meg az 500 lejt. Az Európai Unió bírósága egy Franciaországból indult ügy kapcsán kimondta, közbiztonsági okok miatt korlátozható bizonyos közúti ellenőrzések helyének továbbítása a navigációs alkalmazásokba. Az ügy nem közvetlenül a Waze-ről szól, a döntés azonban más ilyen alkalmazások szempontjából is jelentős. Romániában jelenleg nincs olyan intézkedés, amely előírná a rendőrségi figyelmeztetések eltávolítását a Waze-ből. Így az autósok továbbra is jelenthetik és láthatják az ellenőrzéseket. A román rendőrség közlekedés biztonsági felmérése szerint a járművezetők 22%-a használ bevallottan Waze-hez hasonló navigációs alkalmazást a közúti ellenőrzések elkerülésére. 51%-uk pedig fényszóró villogással figyelmezteti a többi autóst a rendőrök jelenlétére. A lehetséges korlátozás hírére a román autós közösségekben már megjelentek az ötletek arra is, hogyan lehetne kijátszani a rendszert, ha egyszer eltűnne a Waze-ből a rendőrség külön jelölésének lehetősége.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon napközben 30, éjjel pedig 19-20 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra egyelőre még nem kell számítani, sok lesz a napsütés, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Jelen pillanatban fronthatás nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás pedig mérsékelten erős.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
4: Köszöntelek benneteket nagyon sok szeretettel, hát akkor vissza a rendes kerékvágásba. 2026. augusztus 24-e hétfő van, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és akkor induljon, startoljon a Sláger Plusz, a mikrofonnál a következő 4x60 percben keserű Tomi, felvértezve a legtöbb helyi hírrel, a legjobb zenékkel és a legtöbb témával természetesen, hiszen minden órában lesz egy érdekesség, egy színes hír. Az első etapban például arról számolok be, hogy extravagáns partin ünnepelte Madonna a 68. szülinapját. Tartsatok velem mindenképpen, közben pedig pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek. Indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek Margitnál! Ez a Plusz FM!
6: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: No, csapjunk bele a dolgokba, itt a Sláger Plusz első órájában. Az Európai Unió bíróságának döntése nyomán a tagállamok bizonyos esetekben korlátozhatják a navigációs alkalmazások, például a Waze rendőrségi ellenőrzésekre és sebességmérésekre vonatkozó jelzéseit. Az ügy nem közvetlenül a Waze-ről szólt, hanem a hasonló elben működő Coyote System szolgáltatásról. A döntés azonban más ilyen alkalmazások szempontjából is jelentős. Franciaországban a hatóságok bizonyos rendőrségi műveleteknél megtilthatják az ellenőrzés pontos helyének továbbítását, ha annak nyilvánosságra kerülése veszélyeztetné az intézkedés eredményességét. Az Európai Unió bírósága nem rendelte el rendőrségi figyelmeztetések megszüntetését, és nem vezetett be az egész Európai Unióra érvényes tilalmat sem, hanem azt tisztázta, hogy a tagállamoknak lehetőségük van ilyen korlátozásra, ha annak megvannak a közbiztonsági indokai. Az intézkedés szükséges és arányos, és betartják az uniós szabályokat. Romániában egyébként jelenleg nincs olyan intézkedés, amely előírná a rendőrségi figyelmeztetések eltávolítását a Waze-ből, így az autósok továbbra is jelenthetik és láthatják az ellenőrzéseket. Aki azonban más uniós országokban is autózik, annak érdemes figyelnie az ottani szabályokra. Az ítélet ugyanis lehetővé teszi, hogy egy tagállam a saját területén meghatározott feltételekkel korlátozza bizonyos közúti ellenőrzések jelzését. Be kell tartani a sebességhatárokat, és akkor nincs mitől tartani és félni. Köszönöm szépen, ha így tesztek. Jó utat mindenkinek, slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon. Hey, yo, big wave.
1: My bestie and your bestie sit down by the fire.

Megyünk tovább hétfőn itt a Pluszon, a Sláger Pluszban természetesen. A nagyváradi önkormányzat megkezdte a Dacia Sugár út szélén a fák között kialakított parkolóhelyek aszfaltjának feltörését. Új parkolóhelyeket alakítanak ott ki. A munkálatok mintegy 400 méteres szakaszon folynak a Kárpát utca melletti gyalogátkelőtől a Profi üzlet közelében található aluljáróig. A városból kivezető irányban az út jobb oldalán. Az út túloldalán is dolgoznak a Profi üzlet és a Transzilvánia úti körforgalom közötti szakaszon. Itt kábeleket fektetnek le és járdaszegélyeket helyeznek el. Az út jobb oldalán, ahol parkolóhelyeket alakítanak ki, a munkálatok során eddig mintegy 20 meglévő parkolóhelyet szüntettek meg. A munkagépek pedig a Transzilvánia utca felé haladnak. A munkálatokat a környék közvilágítási infrastruktúrájának korszerűsítése miatt kezdték el. Jelenleg a régi föld alatti elektromos kábelek, illetve a rossz állapotban lévő világító oszlopok cseréjéhez szükséges ásás zajlik. Az önkormányzat képviselői szerint a Dacia Sugár út bal oldalán, a Bors felé vezető menetirányban a járdán kerékpársávot alakítanának ki. Mivel a járda mintegy 4 méter széles, és ebből körülbelül 2,5 métert jelenleg a parkoló autók foglalnak el, egyelőre nem tudni, hogy a jövőben hány autó parkolhat majd a járdán. Elképzelhető, hogy a parkolóhelyek egy részét megszüntetik. Mivel egyelőre csak javaslatról van szó, ezért még azt sem tudni biztosan, hogy hány parkolóhely szűnhet meg. Köszönöm szépen a figyelmeteket!

0: kapul garam.
1: No, itt a Sláger Plusz első órájában akkor szülinapozunk, kérem szépen. Hát Madonna idén is bizonyította, hogy a kor tényleg csak egy szám. A popdíva extravagáns bulival ünnepelte ugyanis a 68. születésnapját. A helyszín egyébként Görögország volt, ahol a család és a barátok hát együtt táncolták át az éjszakát. Madonna egy 3D-s virágokkal díszített ruhában és hatalmas fejdíszben érkezett, és természetesen készült közös fotó a gyerekeivel is, ugyanis mind ott voltak. Egyedül a kisebbik fia, David hiányzott a partiról, de a hangulat így is felszabadult volt. Tánc, ízek, imák, szerelmek, italok, sőt még tányértörés és macskaetetés is belefért az ünneplésbe. A képeken feltűnt Madonna párja is, akivel már 2 éve alkotnak egyébként egy párt. A popikon az Instagramon csak annyit írt, köszönöm Istenem, és a fotók alapján hát tényleg volt mit megköszönnie. Isten éltesse a legendát, Madonnát, aki most ünnepelte a 68. szülinapját, de azért egy 10-est szerintem simán letagadhatna. Én is köszöntöm a szülinaposokat, az ünnepelteket, méghozzá egy újabb nagy kedvenccel itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fettős, baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: Hétfőn, augusztus 24-én, akkor ebben a pillanatban zárjuk a Sláger Plusz első óráját, és várjuk a friss híreket, illetve Ábrahám Miklós kollégámat, hiszen a mai napon ő az ügyeletes hírszerkesztő. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, pár pillanat, és átadom neki a szót, a mikrofont, a stúdiót. Előtte viszont azért megmutatom nektek, hogy a hírek után én mivel készülök. Hát természetesen a legjobb zenékkel. Itt van az a dal, amivel indulunk.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Több mint 2300 hátrányos helyzetű fiatal részesül számítógépvásárlási támogatásba. Az Unió Bírósága véget vet az autósok ügyeskedésének. Eltűnhetnek a rendőrségi figyelmeztetések a Waze-ről. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutatnak az itteni munkaerő toborzására. A munkahelyváltás gondolata még mindig élénken foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országban történő elhelyezkedést még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, vagyis 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik, és csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást. A kormány módosította az Euró 200 elnevezésű számítógépvásárlási programról szóló törvény végrehajtási szabályait. Hogy a támogatásra jogosult hátrányos helyzetű családokban nevelkedő tanulók és egyetemisták megvásárolhassák a gépeket. Idén 2339 tanuló és egyetemista részesül a 200 eurónak megfelelő utalványban. Közel 500-al több, mint tavaly. Az utalványokat augusztus 31-e és szeptember 11-e között osztják ki. A kedvezményezettek szeptember 7-e és október 16-a között vásárolhatják meg a számítógépeket. A támogatásra azok a tanulók és 26 évnél fiatalabb egyetemisták jogosultak, akiknek a családjában az egyfőre eső havi jövedelem nem haladja meg az 500 lejt. Az Európai Unió Bírósága egy Franciaországból indult ügy kapcsán kimondta, közbiztonsági okok miatt korlátozható bizonyos közúti ellenőrzések helyének továbbítása a navigációs alkalmazásokba. Az ügy nem közvetlenül a Waze-ről szól, a döntés azonban más ilyen alkalmazások szempontjából is jelentős. A Romániában jelenleg nincs olyan intézkedés, amely előírná a rendőrségi figyelmeztetések eltávolítását a Waze-ből. Így az autósok továbbra is jelenthetik és láthatják az ellenőrzéseket. A román rendőrség közlekedés biztonsági felmérése szerint a járművezetők 22%-a használ bevallottan Waze-hez hasonló navigációs alkalmazást a közúti ellenőrzések elkerülésére. 51%-uk pedig fényszóró villogással figyelmezteti a többi autóst a rendőrök jelenlétére. A lehetséges korlátozás hírére a román autós közösségekben már megjelentek az ötletek arra is, hogyan lehetne kijátszani a rendszert, ha egyszer eltűnne a Waze-ből a rendőrség külön jelölésének lehetősége.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 30, éjjel pedig 19-20 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra egyelőre még nem kell számítani, sok lesz a napsütés, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Jelen pillanatban fronthatás nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás pedig mérsékelten erős.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
4: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
0: Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz második felvonása 2026. augusztus 24-én hétfőn. A mikrofonnál, a stúdióban pedig a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, a szabadság után kipihenve, felfrissülve Keserű Tomi. Ebben az órában is hozom nektek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit. Aztán beszámolok majd a legújabb európai hóbortról, áramkimaradásokat és zárlatot okoznak a csempészet hangyák. Jönnek a részletek az óra második felében, a legjobb zenék pedig folyamatosan, erre itt a bizonyíték, figyeljetek!
1: Slágerek, magyar kedvencek Margitnál! Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez már a Sláger Plusz második órája hétfőn, még mindig kérném szépen az autósok figyelmét. Ha lejár az időszakos műszaki vizsga, az autó forgalmi bejegyzését automatikusan felfüggesztik, így a járművel már az újabb műszaki vizsgára sem lehet saját kerekein elindulni. Aki nem tartja számon, hogy mikor jár le az ITP-je, néhány adat megadásával online is könnyen ellenőrizheti annak érvényességét a román gépjármű nyilvántartó rendszerben. Ehhez a Reare Verificare ITP oldalán az ellenőrzéshez a járműazonosító okmány, azaz a törzskönyv sorozatszámát, vagy a 17 karakteres alvásszámot kell megadni. A 17 karakternél rövidebb alvásszámmal rendelkező járműveknél pedig kizárólag a törzskönyv sorozatszámával lehet keresni. A Reare adatbázisát időszakosan frissítik, ezért az újonnan elvégzett műszaki vizsga adatai nem feltétlenül jelennek meg azonnal. Ha az ITP elvégzése után 24 órával az online rendszerben szereplő információk továbbra sem egyeznek a forgalmi engedély mellékletében feltüntetett adatokkal, az eltérést jelezni lehet a hatóságnak. Azzal is érdemes számolni, hogy az első alkalommal Romániában forgalomba helyezett új járművek még nem találhatóak meg az ITP ellenőrző adatbázisában, mivel ezeknél az első időszakos műszaki vizsgára csak a forgalomba helyezést követően az adott jármű kategóriára meghatározott határidő elteltével kerül sor. Bizonyára oda kell figyelni, nekem is szeptember végén lejár a műszakim, úgyhogy én is észben tartom a dolgot, és persze azt is, hogy ti meg jó zenéket hallgatnátok, úgyhogy jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

Továbbra is mi hozzuk nektek egész nyáron a legtöbb helyi hírt itt a Pluszon, a Sláger Pluszban is. Erre itt a bizonyíték. Már kezdik leszerelni az állványzatot a nagyváradi Szent László templomról, ami jelzi, hogy hamarosan elkészül a felújítás. Várhatóan szeptember 20-án megáldják a megújult templomot. A felújítás egyik legfontosabb része a belső tér eredeti díszítő festésének helyreállítása volt. A templomot korábban egyszerű sárga festés borította, amelynek elkészítésekor az eredeti ornamentikát leverték. A mennyezeten azonban három eredeti festett részlet fennmaradt. Ezek, valamint a korabeli fényképek alapján rekonstruálták az egykori díszítő festést. A felújítás során mindenben igyekeztek a történeti állapotot követni, így a templom külső színét is az eredeti állapot alapján állították helyre. A műemléki előírások is azt követelik meg, hogy amennyiben lehetséges, az eredeti színeket kutassák fel és kövessék. A teljes felújítás során korszerűsítették a templom gépészeti és technikai felszereltségét is. Padlófűtést építettek be, megújult a hangosítás és a világítás. A tető korábbi festett bádok borítása helyett rézlemez került az épületre, a toronysisakot pedig a megfelelő díszítő elemekkel együtt újították fel.

Folytatódik a Sláger Plusz, a második órában járunk, és akkor beszéljünk egy picikét a kis kedvencekről. Hát vannak olyanok, akik mondjuk aranyhörcsögöt tartanak otthon, mások esetleg ékszerteknőst, vagy mondjuk cicát, és itt a legújabb európai hóbort, a hangyatartás. A fiatalok körében már óriási üzlet lett egyébként a formikáriumok világa, ahol üvegterráriumokban épülnek fel komplett hangyaállamok. A gondozásuk egészen egyszerű, a kolóniák pedig hát egész évben aktívak, főleg az egzotikus afrikai fajok, amelyekért akár 200 eurót is elkérnek a fekete piacon. Csak hogy a hobbi mögött egy egészen sötét iparág működik. Kenyában sorra buknak le a csempészek, akik fiatal királynőket gyűjtenek be, pontosan abban a pillanatban, amikor új kolóniát alapítanának. Ezzel közvetlenül veszélyeztetik a szavannák ökoszisztémáját. Volt olyan banda, amely 5500 királynőt próbált Európába hozni, fejenként 5000 eurós bírság lett a vége ennek. A helyzet már Európában is gondot okoz, invazív hangyafajok Németországban és Ausztriában áramkimaradást és internetleállást okoztak, mert előszeretettel költöztek be az utcai elosztószekrényekbe. A klímaváltozás pedig csak segíti a terjedésüket. A szakértők szerint a hangyacsempészet ma már nagyobb profitot hoz, mint sok klasszikus illegális kereskedelem, miközben a lebukás esélye egyelőre még minimális, de hát a hatóságok odafigyelnek a dolgokra, amint hallhattuk. Úgyhogy csak óvatosan, nem szabad ilyet vásárolni, és nem szabad ilyen fajokat tartani, ennek nagyon komoly következményei lehetnek. Én úgy gondolom, hogyha valaki egy kis házi kedvencet szeretne, akkor inkább maradjon meg a kutyánál, vagy éppen a cicánál. A hangyákat meg hagyjuk meg a természetes élőhelyükön. Én meg meghagyom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket, ezek abszolút nem veszélyesek, erre garanciát merek vállalni.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Az elmúlt közel 60 percben a Schlager Plusz második óráját hallottátok hétfőn, augusztus 24-én. Nincs megállás, csupán az órát zárjuk, aztán jönnek a friss hírek, a ropogós információk, ezeket a mai napon Ábrahám Miklós kollégám szállítja nektek. A hírek után viszont jövök vissza, és már is mutatom, hogy mi lesz az a kedvenc, amivel indulunk. Figyeljetek!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Több mint 2300 hátrányos helyzetű fiatal részesül számítógépvásárlási támogatásba. Az unió bírósága véget vet az autósok ügyeskedésének. Eltűnhetnek a rendőrségi figyelmeztetések a Waze-ről. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutatnak az itteni munkaerő toborzására. A munkahelyváltás gondolata még mindig élénkre foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országban történő elhelyezkedést még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, vagyis 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik, és csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást. A kormány módosította az Euró 200 elnevezésű számítógépvásárlási programról szóló törvény végrehajtási szabályait. Hogy a támogatásra jogosult hátrányos helyzetű családokban nevelkedő tanulók és egyetemisták megvásárolhassák a gépeket. Idén 2339 tanuló és egyetemista részesül a 200 eurónak megfelelő utalványban. Közel 500-al több, mint tavaly. Az utalványokat augusztus 31-e és szeptember 11-e között osztják ki. A kedvezményezettek szeptember 7-e és október 16-a között vásárolhatják meg a számítógépeket. A támogatásra azok a tanulók és 26 évnél fiatalabb egyetemisták jogosultak, akiknek a családjában az egyfőre eső havi jövedelem nem haladja meg az 500 lejt. Az Európai Unió bírósága egy Franciaországból indult ügy kapcsán kimondta, közbiztonsági okok miatt korlátozható bizonyos közúti ellenőrzések helyének továbbítása a navigációs alkalmazásokba. Az ügy nem közvetlenül a Waze-ről szól, a döntés azonban más ilyen alkalmazások szempontjából is jelentős. Romániában jelenleg nincs olyan intézkedés, amely előírná a rendőrségi figyelmeztetések eltávolítását a Waze-ből. Így az autósok továbbra is jelenthetik és láthatják az ellenőrzéseket. A román rendőrség közlekedés biztonsági felmérése szerint a járművezetők 22%-a használ bevallottan Waze-hez hasonló navigációs alkalmazást a közúti ellenőrzések elkerülésére. 51%-uk pedig fényszóró villogással figyelmezteti a többi autóst a rendőrök jelenlétére. A lehetséges korlátozás hírére a román autós közösségekben már megjelentek az ötletek arra is, hogyan lehetne kijátszani a rendszert, ha egyszer eltűnne a Waze-ből a rendőrség külön jelölésének lehetősége.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 30, éjjel pedig 19-20 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra egyelőre még nem kell számítani, sok lesz a napsütés, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Jelen pillanatban fronthatás nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás pedig mérsékelten erős.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Ebben a pillanatban startol a Sláger Plusz harmadik órája itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, augusztus 24-én hétfőn. Bízom benne, hogy szuperül telik a napotok, és hogy kellemesen indult a hét. Én mindent megteszek annak érdekében, hogy ez így is maradjon. A mikrofonnál a stúdióban Kessérű Tomi. Nézzük a témánkat. Vannak olyan emberek, akik előszeretettel beszélnek magukban. Lehet, hogy ti is tapasztaltátok már ezt. Hát kérem szépen, ennek a saját magunkban való beszélgetésnek előnyei is lehetnek a kutatások szerint. Jövök a részletekkel nem sokára, de közben azért nem beszélek magamban, hiszen nektek hozom a helyi infókat, valamint a slágereket és a magyar kedvenceket. Ti a Plusz FM-et hallgatjátok.
0: Slágerek, magyar kedvencek Margitnál. Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

A Sláger Plusz harmadik órájában is hozom nektek a fontos infókat, úgyhogy mindenképpen figyeljetek. Egyszerűbbé válik ugyanis több építkezés és lakásfelújítás a holnapi naptól augusztus 25-től. Bizonyos munkákhoz ugyanis már nem kell a hagyományos építési engedélyt megszerezni. Elegendő lesz az egyszerűsített bejelentési eljárás. Falvakban meghatározott feltételekkel családi ház, garázs,

vagy nyári konyha is épülhet így, de tetőcserénél, tetőtér és erkély beépítésnél is alkalmazható lesz a könnyítés. Ez azonban nem jelenti azt, hogy terve és mindenféle előzetes ügyintézés nélkül lehet építkezni. A munkálatok megkezdése előtt ugyanis értesíteni kell az építési engedélyek kiadására jogosult önkormányzatot, a bejelentéshez pedig egyszerűsített tartalmú műszaki kivitelezési tervet kell csatolni, amelyet a munka jellegének megfelelő szakemberek, köztük aláírás joggal rendelkező építészek, építő és épületgépészmérnökök készítenek el. A dokumentumokat papíron és digitálisan is be lehet nyújtani, az önkormányzat pedig igazolja a bejelentés átvételét. Az új eljárás egyik legjelentősebb könnyítése a vidéki családi házak építését érinti. Egyszerűsített bejelentéssel, ugyanis egyetlen saját telekkel és megközelítéssel rendelkező, földszintes vagy alaksorral és földszinten rendelkező, pince nélküli családi ház is felépíthető, ha összesített, beépített színterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert. A lehetőség a vidéki települések belterületére vonatkozik. Be kell tartani a területre érvényes település rendezési előírásokat, és további feltétel, hogy a ház a központi vagy helyi hatóságok által rendelkezésre bocsátott, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő típusterv alapján készüljön. Szintén egyszerűsített eljárással épülhetnek a családi házakhoz tartozó garázsok, fedett teraszok, pergolák, nyári konyhák, pavilonok, medencék, illemhelyek és más hasonló építmények, amennyiben ezek együttes területe nem haladja meg az 50 négyzetmétert. Mindez tehát a holnapi naptól augusztus 25-től. Köszi a figyelmet!

Autótulajdonosok, figyelem itt a Sláger Pluszban. Augusztus folyamán ugyanis több nagyváradi városrészben is lakossági parkolóhelyekre hirdet árverést a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal ingatlankezelési igazgatóságának parkolókezelési szolgálata. Az önkormányzat közleményében felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy az árveréseken kizárólag a portal.parkert.oradea.ro online felületen keresztül lehet részt venni. Ezért a jelentkezőknek előbb felhasználói fiókot kell létrehozniuk, majd lakóhelyi parkolóhely iránti kérelmet kell benyújtaniuk. Egyébként a következő vezetekben kerül sor parkolóhelyek árverésére. Rözbojény utca környéke, Rulikovszki út környéke, Lakórosú, Robert Owen, Publius Obidius Nászó és Joan Kanta Kuzino utcák övezete. Szlájú Krisané, Galileo Galilei utca, Kantemir út környéke, Északkőrsi városrész, Aluminé utca környéke, George Kölinescu utca környéke, a Fő utca környéke, Henry Coandő, Szenopol, Dimitrie Pompeiu utcák és az Aradi út térsége. Az árveréseket minden munkanapon megtartják, ugyanakkor az egyes övezetekben rendelkezésre álló parkolóhelyek száma korlátozott. A polgármesteri hivatal ezért azt javasolja az érintetteknek, hogy ne halasszátok a regisztrációt és a kérelem benyújtását, mert csak így tudjátok teljesíteni a 48 órás várakozási idő feltételét és részt venni az augusztusra meghirdetett árveréseken. Azoknak pedig, akik már rendelkeznek jóváhagyott regisztrációval, érdemes rendszeresen figyelniük saját fiókjukat, hogy ne maradjanak le az általuk kiválasztott árverésekről.

0: Ez a Plusz FM.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a kezed órák óta nem sikerül eleresztenem, mikor a teraszon ülve tör ránk a hajnal, mikor a parton fekszünk félig vízes hajjal.

Nagyon kellemes hétfőt kívánok nektek itt a Sláger Plusz harmadik órájában. Nem tudom, hogy ti tapasztaltátok-e már esetleg, hogy mondjuk időnként önmagatokban beszéltek. Szerintem ilyen már mindenkivel előfordult, ugye? És ráadásul egyre több kutatás bizonyítja, hogy teljesen normális, sőt kifejezetten hasznos, ha időnként magunkban beszélünk. A pszichológusok szerint ez nem a furcsaság jele, hanem egy természetes önszabályozó mechanizmus. Amikor kimondjuk a gondolatainkat, az agyunk könnyebben rendezi a feladatokat, csökken a stressz és javul a fókusz. A szakértők azt mondják, a belső monológ segít abban, hogy jobban megértsük a saját érzéseinket és tisztában lássuk a döntéseinket. Gyakran akkor indul be, amikor túl sok a teendő, vagy érzelmileg mondjuk leterhelt helyzetben vagyunk. A kimondott szavak ilyenkor mintha úgymond kívülről érkeznének, és ez segít objektívebben látni a helyzetet. A kutatások szerint a magunkban beszélés különösen hatékony stressz helyzetekben, vizsgák előtt, vagy amikor gyorsan kell megoldást találni egy problémára. A lényeg tehát, hogy nem baj, ha néha hangosan gondolkodunk, ez az agy egyik leghasznosabb túlélési trükkje, úgyhogy semmiféle fajta probléma nincsen ebből, én is tapasztaltam már ezt magamon, és szerintem még nagyon sokan, úgyhogy időnként nem árt, ha egy picikét saját magunkkal beszéljük meg a dolgokat. Hát ez a pillanat ez nem most lesz, mivel hogy én most veletek beszélek itt a Plusz FM-en a Sláger Pluszban, méghozzá a zene nyelvén, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz.

0: Amik múlik a hétfő, már a Sláger Plusz harmadik órájának is a végére értünk, de még mindig van előttünk egy 60 perces menet, egy egyórás etap. Közben megjönnek a friss hírek is természetesen. Ábrahám Miklós kollégám érkezik ide a helyemre pillanatokon belül. Közben azért jönnek a slágerek és a magyar kedvencek is, a hírek, az időjárás és a közlekedés után jövök vissza, és ez lesz az a dal, amivel startol majd a negyedik etap.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Működésbe lépett az az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését. Nagyváradi üzemeket vásárolt fel egy amerikai nagyvállalat. Ember emlékezet óta a legerősebb El Niño jelenség van kialakulóban a csendes óceán felett. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Működésbe lépett az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését, közölte az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség. A platform digitalizálja és egységes rendszerbe foglalja a szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézést, megkönnyítve az érintett intézmények közötti adatcserét és az információkhoz való hozzáférést. A kérelmek online is benyújthatók, így az igénylőknek nem kell személyesen felkeresniük a polgármesteri hivatalokat vagy a területi ügynökségeket. Egyszer használatához először létre kell hozni egy fiókot a RUE-ID alkalmazásban, majd ezzel lehet bejelentkezni a platformra. Két nagyváradi üzemet vásárolt fel az amerikai Madison Air Solutions, írja a Profit.ro gazdasági hírportál. A tulajdonos cserére egy nemzetközi tranzakció részeként került sor. A chicagói vállalat 5,4 milliárd dollárért megvásárolta a német ABM Pabst csoportot. Az akvizíció célja az volt, hogy megerősítse a Madison Air jelenlétét az európai és ázsiai piacokon. Mindkét cég hűtés és ventiláció technikai berendezéseket gyárt ipari és háztartási ügyfelek számára. Az ABM Pabst 2017 óta van jelen Romániában. A második nagyváradi üzemét, ahol mesterséges intelligenciával ellátott ventilátorokat gyártanak, idén júniusban adták át. A New York-i tőzsdén jegyzett Madison Air 2025-ös árbevétele 3,34 milliárd dollár volt. A cég bejelentette, hogy hosszú távon számol az új alkalmazottakkal, és további beruházásokat tervez. Ember emlékezet óta a legerősebb El Niño jelenség van kialakulóban a csendes óceán felett, figyelmeztetett a Brit Meteorológiai Intézet. A MET közlése szerint az emberiség okozta klímaváltozás hatásaival együtt 2027 nagy valószínűséggel globálisan a valaha mért legmelegebb év lesz. Pár nappal korábban az ENSZ Meteorológiai Világszervezete is azt közölte, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedését és a szélsőséges időjárási viszonyok fokozódását hozhatja magával az El Niño, ami az előrejelzések szerint akár novemberig is eltarthat. Cave professzor a MET hosszú távú előrejelzéseinek vezetője kijelentette, hogy ez egy példátlan esemény, mivel még soha nem látott ilyen erős El Niño jelet az előrejelzéseinkben.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 30, éjjel pedig 19-20 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra egyelőre még nem kell számítani, sok lesz a napsütés, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Jelen pillanatban fronthatás nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás pedig mérsékelten erős.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: A Sláger Plusz negyedik órája veszi kezdetét, 3-2-1, ez a Plusz FM egyébként továbbra is Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, a pontos dátum pedig 2026. augusztus 24-e. Nem szeretem nap a hétfő, de hát én azért vagyok itt, hogy minél hamarabb és minél szuperebbül túl legyünk rajta, a mikrofonnál egyébként Kessérű Tomi. No, hát az utolsó órában is van miről beszélnem, hiszen vannak nálam továbbra is fontos helyi aktualitások, úgyhogy mindenképpen kérem szépen a figyelmeteket. Aztán pedig átugrunk majd Kanadába is. Képzeljétek el, azzal vádolnak ott egy munkaadót, hogy az alkalmazottaknak fizetniük kellett, hogy ott dolgozhassanak. Hogy pontosan milyen cégről van szó, az kiderül hamarosan. Nektek viszont a jó hír, hogy nem kell fizetni a jó zenékért, ezeket tök ingyen kapjátok nálunk itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek Margit.

Kellemes hétfőt nektek továbbra is itt a Sláger Plusz negyedik órájában, és akkor irány Bihar püspöki, hiszen a település több utcájának is korszerűsítésére kerül sor a következő időszakban. A Pavilionale Csefere, a Plantelor, az Afinelor, az Inului, a Mörgelelor és a Pelikánului utcákban zajlanak munkálatok. Az Inului utcában augusztus 10-én vonultak fel a munkagépek. A munkálatok során kiépítik az esővízelvezetést. 281 méter hosszan felújítják az úttestet, rendezik az ingatlanokhoz vezető bejáratokat, ledes lámpákra cserélik a közvilágítást, és zöld felületeket is kialakítanak. A Mörgelelor utcában már június 22-én kiadták a munkálatok megkezdésére vonatkozó utasítást. Itt esővízelvezető rendszert építenek, 238 méteren korszerűsítik az úttestet, rendezik az ingatlanokhoz vezető bejáratokat, és felújítják a közvilágítást. A hat érintett utca közül a Pavilionale Csefere utcára jut a legnagyobb beruházás, ahol a munkálatok várhatóan 8 hónapig tartanak. Az úttest mellett járdákat és az ingatlanokhoz vezető bejáratokat is kialakítanak, korszerűsítik a közvilágítást, és ahol a terepviszonyok engedik, zöld felületeket is létrehoznak. A Pelikánului utcában augusztus 17-én kezdődött a munka, ahol esővízelvezető rendszert építenek, felújítják az úttestet, járdákat és ingatlan bejárókat alakítanak ki, ledes közvilágítást szerelnek fel, valamint zöld felületeket hoznak létre. A munkálatok itt várhatóan 4 hónapig tartanak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a türelmeteket és a megértéseteket. Cserében pedig hozzam a slágereket és a magyar kedvenceket. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

és akkor még egy fontos info itt a Sláger Pluszban. Ugyanis első alkalommal indul külön támogatási program Romániában a virág, gyógy és aroma növénytermesztők számára. A pályázat keretében projektenként legfeljebb 100 ezer euró vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A kisebb gazdaságoknál az elszámolható beruházás legfeljebb 85%-át fedezheti a támogatás, míg a nagyobbaknál 65% lehet a támogatási arány. A program gazdasági formában működő termelők, mezőgazdasági szövetkezetek, valamint elismert termelői csoportok és szervezetek előtt áll nyitva. Magánszemélyek nem pályázhatnak. A támogatásból szabadföldi, üvegházi és fóliasátras virág, dísznövény, gyógy és aroma növénytermesztés fejleszthető. Egyebek mellett traktorok, mezőgazdasági gépek és berendezések vásárolhatók, öntözőrendszerek, víztárolók, raktárak és gazdaságon belüli feldolgozó egységek létesíthetők. A projektek saját termékeket értékesítő boltok, illetve mozgóárusító helyek kialakítását is tartalmazhatják. A részletes pályázati útmutató és mellékletei a vidékfejlesztési beruházásokat finanszírozó ügynökség honlapján érhetőek el. Köszi a figyelmet!

A Sláger Plusz negyedik órájában járunk hétfőn, és akkor érkezzen a mai nap legkülönlegesebb, legszürreálisabb híre. Ugyanis képzeljétek el, Kanadában egészen döbbenetes munkaügyi botrány pattant ki. Egy benzinkút tulajdonosát azzal vádolják, hogy a saját alkalmazottainak kellett fizetniük azért, hogy ott dolgozhassanak. A hatóságok szerint két külföldi munkavállalót ugyanis rendszeresen díjakkal terheltek, kihasználva a félelmeiket és a kiszolgáltatottságukat. A tartomány 2024-ben szigorított a bevándorlók védelmén, így a büntetés most brutális lehet. A tulajdonos akár 750 ezer, a cég pedig több mint 1 millió kanadai dolláros bírságot is kaphat. Ez egyébként óriási tétel. A törvény pedig kimondja, a munkáltató nem kérhet pénzt az állásért, nem tarthatja vissza az útlevelet, és nem fenyegetheti a dolgozót kitoloncolással. A cég tulajdonosa egyébként a héten áll bíróság elé. Egy hasonló ügyben nemrég 7000 dolláros bírságot szabtak ki, és visszafizettettek 12 000-et a dolgozóknak. A kanadai hatóságok szerint ez csak a jéghegy csúcsa. A kiszolgáltatott külföldi munkások védelme most fontosabb, mint valaha. No, hát ennyi a hír Kanadából, akkor vissza Nagyváradra. Már is megyünk tovább itt a Plusz FM-en. A Sláger Plusz negyedik órájában egészen pontosan. Jönnek továbbra is a legjobb zenék, úgyhogy jó rádiózást nektek!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Konbefettus, baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyon szépen köszönöm a kitartó és kitüntető figyelmeteket, a Sláger Pluszt hallottátok az elmúlt 4 órában itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában hétfőn augusztus 24-én. Megköszönöm a kitartó és kitüntető figyelmeteket, búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, a Keserű Tomi. Természetesen holnap kedden ismét várlak benneteket a szokott időben. Most jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán startol egy újabb zenei óra. Előtte viszont búcsúzom méghozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek! We'll be right back.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A bolgárok is csökkentik az atomerőmű termelését, és ez nem jó hír Románia számára. Hatályba lépett a LIFT, az életértelmezésű országos liftépítési programról szóló törvény, de a gyakorlat beültetésére még várni kell. A háborútól és a kibertámadásoktól félve az európaiak halmozzák a készpénzt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bulgária is kénytelen csökkenteni a saját atomerőművének teljesítményét, miután az aszály miatt drasztikusan leapadt a Duna vízszintje. Így nem tud elegendő vizet biztosítani a reaktorok hűtéséhez. A bolgárok lépése kedvezőtlenül érinti a csernavodai erőművet teljesen leállító Romániát, mivel a kieső kapacitásokat a hatóságok elsősorban a Bulgáriából származó áramimportjával pótolnák. Az erőmű Bulgária villamosenergia szükségletének körülbelül 35%-át biztosítja, és két egyenként 1000 megawatt teljesítményű reaktort üzemeltet. A Duna helyzete más európai országokat is érint. A jelentősebb folyók rendkívül alacsony vízállása több országban is az energiatermelés csökkenéséhez vezetett. Többek között Magyarországon, ahol a nukleáris energiatermelés is visszaesett, valamint Szerbiában, ahol a vízenergiatermelés csökkent. Hatályba lépett a LIFT, az életértelmezésű országos liftépítési programról szóló törvény, de a gyakorlat beültetésére még várni kell. Ennek értelmében felvonókkal látják el az 1990 előtt épült 3 és 4 emeletes tömbházakat, elősegítve ezáltal a mozgáskorlátozottak, idősek mobilitását. Csak hogy a lakótársulások egyelőre még nem jelentkezhetnek a részvételre, ugyanis a központi hatóságoknak előbb ki kell dolgozniuk az alkalmazás módszertanát. A program egy 18 hónapos kísérleti szakasszal kezdődik, amely során országos szinten 100 tömbház liftépítését finanszírozzák, elsősorban uniós alapokból. Ezen első körben minden megyeszékhely legtöbb 2 tömbházzal vehet részt. Az adott önkormányzatoknak a törvény hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül kell felmérniük azokat a társasházakat, amelyek jogosultak lehetnek a támogatásra. Bár a mobiltelefonos és érintésmentes fizetési megoldások köre egyre szélesedik, az Európai Unióban forgalomban lévő bankjegyek összértéke folyamatosan emelkedik. A háborús konfliktusoktól, a kibertámadásoktól és a természeti katasztrófáktól való félelem arra készteti a lakosságot, hogy jelentősebb összegeket tartsanak otthon vészhelyzet esetére. A Guardian beszámolója szerint a forgalomban lévő bankjegyek értéke elérte az 1600 milliárd eurót, míg 2016-ban ez az összeg még csupán 1000 milliárd euró körül mozgott. A figyelembe vett kockázatok között a kiterjedt erdőtüzek, árvizek, viharok, valamint a kiberincidensek és egyéb ellenséges cselekmények is szerepelnek. Ezek a háztartásokat arra ösztönzik, hogy állítsanak össze egy sürgősségi csomagot, amely palackozott vizet, elemes rádiót, konzerveket és kiemelten készpénzt tartalmaz.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Köszöntelek benneteket nagyon sok szeretettel, hát akkor vissza a rendes kerékvágásba. 2026. augusztus 24-e hétfő van, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és akkor induljon, startoljon a Sláger Plusz, a mikrofonnál a következő 4x60 percben keserű Tomi, felvértezve a legtöbb helyi hírrel, a legjobb zenékkel és a legtöbb témával természetesen, hiszen minden órában lesz egy érdekesség, egy színes hír. Az első etapban például arról számolok be, hogy extravagáns partin ünnepelte Madonna a 68. szülinapját. Tartsatok velem mindenképpen, közben pedig pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek. Indulunk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Minden állomás könnyen elfelejthető. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok. Lehetek. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No, csapjunk bele a dolgokba, itt a Sláger Plusz első órájában. Az Európai Unió bíróságának döntése nyomán a tagállamok bizonyos esetekben korlátozhatják a navigációs alkalmazások, például a Waze rendőrségi ellenőrzésekre és sebességmérésekre vonatkozó jelzéseit. Az ügy nem közvetlenül a Waze-ről szólt, hanem a hasonló elben működő Coyote System szolgáltatásról. A döntés azonban más ilyen alkalmazások szempontjából is jelentős. Franciaországban a hatóságok bizonyos rendőrségi műveleteknél megtilthatják az ellenőrzés pontos helyének továbbítását, ha annak nyilvánosságra kerülése veszélyeztetné az intézkedés eredményességét. Az Európai Unió bírósága nem rendelte el rendőrségi figyelmeztetések megszüntetését, és nem vezetett be az egész Európai Unióra érvényes tilalmat sem, hanem azt tisztázta, hogy a tagállamoknak lehetőségük van ilyen korlátozásra, ha annak megvannak a közbiztonsági indokai. Az intézkedés szükséges és arányos, és betartják az uniós szabályokat. Romániában egyébként jelenleg nincs olyan intézkedés, amely előírná a rendőrségi figyelmeztetések eltávolítását a Waze-ből, így az autósok továbbra is jelenthetik és láthatják az ellenőrzéseket. Aki azonban más uniós országokban is autózik, annak érdemes figyelnie az ottani szabályokra. Az ítélet ugyanis lehetővé teszi, hogy egy tagállam a saját területén meghatározott feltételekkel korlátozza bizonyos közúti ellenőrzések jelzését.

0: jár. Megyünk tovább hétfőn itt a Pluszon, a Sláger Pluszban természetesen. A nagyváradi önkormányzat megkezdte a Dácsia Sugár út szélén a fák között kialakított parkolóhelyek aszfaltjának feltörését. Új parkolóhelyeket alakítanak ott ki. A munkálatok mintegy 400 méteres szakaszon folynak a Kárpát utca melletti gyalogátkelőtől a Profi üzlet közelében található aluljáróig, a városból kivezető irányban az út jobb oldalán. Az út túloldalán is dolgoznak a Profi üzlet és a Transzilvánia úti körforgalom közötti szakaszon. Itt kábeleket fektetnek le, és járdaszegélyeket helyeznek el. Az út jobb oldalán, ahol parkolóhelyeket alakítanak ki, a munkálatok során eddig mintegy 20 meglévő parkolóhelyet szüntettek meg, a munkagépek pedig a Transzilvánia utca felé haladnak. A munkálatokat a környék közvilágítási infrastruktúrájának korszerűsítése miatt kezdték el. Jelenleg a régi föld alatti elektromos kábelek, illetve a rossz állapotban lévő világítóoszlopok cseréjéhez szükséges ásás zajlik. Az önkormányzat képviselői szerint a Dácsia Sugár út bal oldalán, a Bors felé vezető menetirányban a járdán kerékpársávot alakítanának ki. Mivel a járda mintegy 4 méter széles, és ebből körülbelül 2,5 métert jelenleg a parkolóautók foglalnak el, egyelőre nem tudni, hogy a jövőben hány autó parkolhat majd a járdán. Elképzelhető, hogy a parkolóhelyek egy részét megszüntetik. Mivel egyelőre csak javaslatról van szó, ezért még azt sem tudni biztosan, hogy hány parkolóhely szűnhet meg. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.

0: keres Hegyközkovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett, vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Asigurer.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10 A alatt. Lakokos,
2: és most vissza a zenéhez.
3: Kellemes szép napot, jó rádiózást nektek itt a Pluszon, a Sláger Plusz első órájában. Nem sokára hozom majd a témát, ugye Madonnával kapcsolatban, aki megünnepelte a 68. szülinapját. Jönnek a részletek nem sokára, most pedig érkeznek a slágerek és a magyar kedvencek.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz.

No, itt a Sláger Plusz első órájában akkor szülinapozunk, kérem szépen. Hát Madonna idén is bizonyította, hogy a kor tényleg csak egy szám. A popdíva extravagáns bulival ünnepelte ugyanis a 68. születésnapját. A helyszín egyébként Görögország volt, ahol a család és a barátok hát együtt táncolták át az éjszakát. Madonna egy 3D-s virágokkal díszített ruhában és hatalmas fejdíszben érkezett, és természetesen készült közös fotó a gyerekeivel is, ugyanis mind ott voltak. Egyedül a kisebbik fia, David hiányzott a partiról, de a hangulat így is felszabadult volt. Tánc, ízek, imák, szerelmek, italok, sőt még tányértörés és macskaetetés is belefért az ünneplésbe. A képeken feltűnt Madonna párja is, akivel már 2 éve alkotnak egyébként egy párt. A popikon az Instagramon csak annyit írt, köszönöm Istenem, és a fotók alapján hát tényleg volt mit megköszönnie. Isten éltesse a legendát, Madonnát, aki most ünnepelte a 68. szülinapját, de azért egy 10-est szerintem simán letagadhatna. Én is köszöntöm a szülinaposokat, az ünnepelteket, méghozzá egy újabb nagy kedvenccel, itt a Plusz FM-en.

0: Hétfőn, augusztus 24-én, akkor ebben a pillanatban zárjuk a Sláger Plusz első óráját, és várjuk a friss híreket, illetve Ábrahám Miklós kollégámat, hiszen a mai napon ő az ügyeletes hírszerkesztő. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, pár pillanat, és átadom neki a szót, a mikrofont, a stúdiót. Előtte viszont azért megmutatom nektek, hogy a hírek után én mivel készülök. Hát természetesen a legjobb zenékkel. Itt van az a dal, amivel indulunk. Hey,
1: itt a Plusz FM. Reklám.
2: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Működésbe lépett az az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését. Nagyváradi üzemeket vásárolt fel egy amerikai nagyvállalat. Ember emlékezet óta a legerősebb El Niño jelenség van kialakulóban a Csendes-óceán felett. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Működésbe lépett az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését, közölte az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség. A platform digitalizálja és egységes rendszerbe foglalja a szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézést, megkönnyítve az érintett intézmények közötti adatcserét és az információkhoz való hozzáférést. A kérelmek online is benyújthatók, így az igénylőknek nem kell személyesen felkeresniük a polgármesteri hivatalokat vagy a területi ügynökségeket. A rendszer használatához először létre kell hozni egy fiókot a RUEID alkalmazásban, majd ezzel lehet bejelentkezni a platformra. Két nagyváradi üzemet vásárolt fel az amerikai Madison Air Solutions, írja a Profit.ro gazdasági hírportál. A tulajdonos cserére egy nemzetközi tranzakció részeként került sor. A chicagói vállalat 5,4 milliárd dollárért megvásárolta a német IBM Pabst csoportot. Az akvizíció célja az volt, hogy megerősítse a Madison Air jelenlétét az európai és ázsiai piacokon. Mindkét cég hűtés és ventiláció technikai berendezéseket gyárt ipari és háztartási ügyfelek számára. Az IBM Pabst 2017 óta van jelen Románia. A második nagyváradi üzemét, ahol mesterséges intelligenciával ellátott ventilátorokat gyártanak, idén júniusban adták át. A New York-i tőzsdén jegyzett Madison Air 2025-ös árbevétele 3,34 milliárd dollár volt. A cég bejelentette, hogy hosszú távon számol az új alkalmazottakkal, és további beruházásokat tervez. Ember emlékezet óta a legerősebb El Niño jelenség van kialakulóban a Csendes-óceán felett, figyelmeztetett a Brit Meteorológiai Intézet. A MET közlése szerint az emberiség okozta klímaváltozás hatásaival együtt 2027 nagy valószínűséggel globálisan a valaha mért legmelegebb év lesz. Pár nappal korábban az ENSZ Meteorológiai Világszervezete is azt közölte, hogy a globális átlag hőmérséklet emelkedését és a szélsőséges időjárási viszonyok fokozódását hozhatja magával az El Niño, ami az előrejelzések szerint akár novemberig is eltarthat. Cave professzor a MET hosszú távú előrejelzéseinek vezetője kijelentette, hogy ez egy példátlan esemény, mivel még soha nem látott ilyen erős El Niño jelet az előrejelzéseinkben.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 30, éjjel pedig 19-20 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra egyelőre még nem kell számítani, sok lesz a napsütés, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Jelen pillanatban fronthatás nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás pedig mérsékelten erős.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz. közlekedési információk.
0: Megnyitották a forgalom előtt Nagyvárad egyik legforgalmasabb bevezető útján, az Aradi út térségében épült új közúti és gyalogos aluljárókat, illetve a felüljárót. Az aluljáró a nagyváradi körgyűrű alatt vezeti át a forgalmat, a felüljáró pedig az Aurelia Shopping City és az Eraan bevásárlóközpontok között épült, és az ottani körforgalom fölött ível át. Emellett a Jumbo és az Era között egy föld alatti gyalogos átjáró is létesült. Megjegyzendő, hogy azok az autósok, akik Arad felől érkezve ráhajtanak a felüljáróra, miután onnan lejönnek, tovább haladhatnak az aluljáróba, illetve le is térhetnek jobbra az Ogorodó útra. Azok azonban, akik a városból érkeznek és behajtanak az aluljáróba, onnan már csak a felüljárón haladhatnak tovább, nem térhetnek le az aluljáró és a felüljáró közötti rövid útszakaszon jobbra az Era irányába. Lezárták a Stefáncsi Amáre sugárút Berzén és Szöntúl Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsi Amáre sugárút és a Szöntúl Ladislau utcák kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsi Amáre sugárútra. Mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz második felvonása 2026. augusztus 24-én hétfőn. A mikrofonnál, a stúdióban pedig a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, a szabadság után kipihenve, felfrissülve Kessérű Tomi. Ebben az órában is hozom nektek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit. Aztán beszámolok majd a legújabb európai hóbortról, áramkimaradásokat és zárlatot okoznak a csempészet hangyák. Jönnek a részletek az óra második felében, a legjobb zenék pedig folyamatosan, erre itt a bizonyíték, figyeljetek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez már a Sláger Plusz második órája hétfőn, még mindig kérném szépen az autósok figyelmét. Ha lejár az időszakos műszaki vizsga, az autó forgalmi bejegyzését automatikusan felfüggesztik, így a járművel már az újabb műszaki vizsgára sem lehet saját kerekein elindulni. Aki nem tartja számon, hogy mikor jár le az ITP-je, néhány adat megadásával online is könnyen ellenőrizheti annak érvényességét a román gépjármű nyilvántartó rendszerben. Ehhez a Reare Verificare ITP oldalán az ellenőrzéshez a járműazonosító okmány, azaz a törzskönyv sorozatszámát, vagy a 17 karakteres alvásszámot kell megadni. A 17 karakternél rövidebb alvásszámmal rendelkező járműveknél pedig kizárólag a törzskönyv sorozatszámával lehet keresni. A Reare adatbázisát időszakosan frissítik, ezért az újonnan elvégzett műszaki vizsga adatai nem feltétlenül jelennek meg azonnal. Ha az ITP elvégzése után 24 órával az online rendszerben szereplő információk továbbra sem egyeznek a forgalmi engedély mellékletében feltüntetett adatokkal, az eltérést jelezni lehet a hatóságnak. Azzal is érdemes számolni, hogy az első alkalommal Romániában forgalomba helyezett új járművek még nem találhatóak meg az ITP ellenőrző adatbázisában, mivel ezeknél az első időszakos műszaki vizsgára csak a forgalomba helyezést követően az adott jármű kategóriára meghatározott határidő elteltével kerül sor. Bizony erre oda kell figyelni, nekem is szeptember végén lejár a műszakim, úgyhogy én is észben tartom a dolgot, és persze azt is, hogy ti meg jó zenéket hallgatnátok, úgyhogy jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

0: továbbra is mi hozzuk nektek egész nyáron a legtöbb helyi hírt itt a Pluszon, a Sláger Pluszban is. Erre itt a bizonyíték. Már kezdik leszerelni az állványzatot a nagyváradi Szent László templomról, ami jelzi, hogy hamarosan elkészül a felújítás. Várhatóan szeptember 20-án megáldják a megújult templomot. A felújítás egyik legfontosabb része a belső tér eredeti díszítő festésének helyreállítása volt. A templomot korábban egyszerű sárga festés borította, amelynek elkészítésekor az eredeti ornamentikát leverték. A mennyezeten azonban három eredeti festett részlet fennmaradt. Ezek, valamint a korabeli fényképek alapján rekonstruálták az egykori díszítő festést. A felújítás során mindenben igyekeztek a történeti állapotot követni, így a templom külső színét is az eredeti állapot alapján állították helyre. A műemléki előírások is azt követelik meg, hogy amennyiben lehetséges, az eredeti színeket kutassák fel és kövessék. A teljes felújítás során korszerűsítették a templom gépészeti és technikai felszereltségét is. Padlófűtést építettek be, megújult a hangosítás és a világítás. A tető korábbi festett bádok borítása helyett rézlemez került az épületre, a toronysisakot pedig a megfelelő díszítő elemekkel együtt újították fel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos test minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
4: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
6: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és, ahogy sejtheted, szabadság vár rád.
5: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncertek.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
5: És most vissza a zenéhez!
6: Augusztus 24-én hétfőn a Sláger Plusz második óráját koptatjuk, és nem sokára érkezik majd a téma a vadonatúj európai hóborttal kapcsolatban, ugyanis hát terjed a hangyatartás, képzeljétek el, és hát nem egyszerű hangyákról van szó, ezek ilyen egzotikus példányok, úgyhogy akár még galibát is okozhatnak, hogy mit, azt elmondom nem sokára, most viszont zenélünk.
5: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Folytatódik a Sláger Plusz, a második órában járunk, és akkor beszéljünk egy picikét a kis kedvencekről. Hát vannak olyanok, akik mondjuk aranyhörcsögöt tartanak otthon, mások esetleg ékszerteknőst, vagy mondjuk cicát, és itt a legújabb európai hóbort, a hangyatartás. A fiatalok körében már óriási üzlet lett egyébként a formikáriumok világa, ahol üvegterráriumokban épülnek fel komplett hangyaállamok. A gondozásuk egészen egyszerű, a kolóniák pedig hát egész évben aktívak, főleg az egzotikus afrikai fajok, amelyekért akár 200 eurót is elkérnek a fekete piacon. Csak hogy a hobbi mögött egy egészen sötét iparág működik. Kenyában sorra buknak le a csempészek, akik fiatal királynőket gyűjtenek be, pontosan abban a pillanatban, amikor új kolóniát alapítanának. Ezzel közvetlenül veszélyeztetik a szavannák ökoszisztémáját. Volt olyan banda, amely 5500 királynőt próbált Európába hozni, fejenként 5000 eurós bírság lett a vége ennek. A helyzet már Európában is gondot okoz, invazív hangyafajok Németországban és Ausztriában áramkimaradást és internetleállást okoztak, mert előszeretettel költöztek be az utcai elosztószekrényekbe. A klímaváltozás pedig csak segíti a terjedésüket. A szakértők szerint a hangyacsempészet ma már nagyobb profitot hoz, mint sok klasszikus illegális kereskedelem, miközben a lebukás esélye egyelőre még minimális, de hát a hatóságok odafigyelnek a dolgokra, amint hallhattuk. Úgyhogy csak óvatosan, nem szabad ilyet vásárolni, és nem szabad ilyen fajokat tartani, ennek nagyon komoly következményei lehetnek. Én úgy gondolom, hogyha valaki egy kis házi kedvencet szeretne, akkor inkább maradjon meg a kutyánál, vagy éppen a cicánál. A hangyákat meg hagyjuk meg a természetes élőhelyükön. Én meg meghagyom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket, ezek abszolút nem veszélyesek, erre garanciát merek vállalni.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. A jó.

0: az elmúlt közel 60 percben a Sláger Plus második óráját hallottátok hétfőn, augusztus 24-én. Nincs megállás, csupán az órát zárjuk, aztán jönnek a friss hírek, a ropogós információk, ezeket a mai napon Ábrahám Miklós kollégám szállítja nektek. A hírek után viszont jövök vissza, és már is mutatom, hogy mi lesz az a kedvenc, amivel indulunk. Figyeljetek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése. Törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62. Telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
6: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Működésbe lépett az az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését. Nagyváradi üzemeket vásárolt fel egy amerikai nagyvállalat. Emberemlékezet óta a legerősebb El Niño jelenség van kialakulóban a csendes óceán felett. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Működésbe lépett az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését, közölte az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség. A platform digitalizálja és egységes rendszerbe foglalja a szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézést, megkönnyítve az érintett intézmények közötti adatcserét és az információkhoz való hozzáférést. A kérelmek online is benyújthatók, így az igénylőknek nem kell személyesen felkeresniük a polgármesteri hivatalokat vagy a területi ügynökségeket. A rendszer használatához először létre kell hozni egy fiókot a RoeID alkalmazásban, majd ezzel lehet bejelentkezni a platformra. Két nagyváradi üzemet vásárolt fel az amerikai Madison Air Solutions, írja a Profit.ro gazdasági hírportál. A tulajdonos cserére egy nemzetközi tranzakció részeként került sor. A chicagói vállalat 5,4 milliárd dollárért megvásárolta a német IBM Pabst csoportot. Az akvizíció célja az volt, hogy megerősítse a Madison Air jelenlétét az európai és ázsiai piacokon. Mindkét cég hűtés és ventiláció technikai berendezéseket gyárt ipari és háztartási ügyfelek számára. Az IBM Pabst 2017 óta van jelen Románia. A második nagyváradi üzemét, ahol mesterséges intelligenciával ellátott ventilátorokat gyártanak, idén júniusban adták át. A New York-i tőzsdén jegyzett Madison Air 2025-ös árbevétele 3,34 milliárd dollár volt. A cég bejelentette, hogy hosszú távon számol az új alkalmazottakkal, és további beruházásokat tervez. Emberemlékezet óta a legerősebb El Niño jelenség van kialakulóban a csendes óceán felett, figyelmeztetett a Brit Meteorológiai Intézet. A MET közlése szerint az emberiség okozta klímaváltozás hatásaival együtt 2027 nagy valószínűséggel globálisan a valaha mért legmelegebb év lesz. Pár nappal korábban az ENSZ Meteorológiai Világszervezete is azt közölte, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedését és a szélsőséges időjárási viszonyok fokozódását hozhatja magával az El Niño, ami az előrejelzések szerint akár novemberig is eltarthat. Adams Kay professzor a MET hosszú távú előrejelzéseinek vezetője kijelentette, hogy ez egy példátlan esemény, mivel még soha nem látott ilyen erős El Niño jelet az előrejelzéseinkben.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 30, éjjel pedig 19-20 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra egyelőre még nem kell számítani, sok lesz a napsütés, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Jelen pillanatban fronthatás nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás pedig mérsékelten erős.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: A Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefáncselmáre sugárúton, a Milkavolúj utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek, a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Illetve augusztus 31-ig forgalomkorlátozás van érvényben a Nagyváradi Kröngölői utcán, az ott található vasúti felüljárón végzett munkálatok miatt. Konkrétan lezárták a közúti forgalmat az Uzinellőr utcai körforgalom felől, így onnan a Kröngölői utcába nem tudtok most behajtani. A korlátozások idején a Nagyváradi körgyűrű vagy a Borsi út felé kerülve tudtok az Uzinellőrről Biharpüspökibe eljutni. Mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Ebben a pillanatban startol a Sláger Plusz harmadik órája itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, augusztus 24-én hétfőn. Bízom benne, hogy szuperül telik a napotok, és hogy kellemesen indult a hét. Én mindent megteszek annak érdekében, hogy ez így is maradjon. A mikrofonnál a stúdióban Kessérű Tomi. Nézzük a témánkat. Vannak olyan emberek, akik előszeretettel beszélnek magukban. Lehet, hogy ti is tapasztaltátok már ezt. Hát kérem szépen, ennek a saját magunkban való beszélgetésnek előnyei is lehetnek a kutatások szerint. Jövök a részletekkel nem sokára, de közben azért nem beszélek magamban, hiszen nektek hozom a helyi infókat, valamint a slágereket és a magyar kedvenceket. Ti a Plusz FM-et hallgatjátok.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Sláger Plusz harmadik órájában is hozom nektek a fontos infókat, úgyhogy mindenképpen figyeljetek. Egyszerűbbé válik ugyanis több építkezés és lakásfelújítás a holnapi naptól augusztus 25-től. Bizonyos munkákhoz ugyanis már nem kell a hagyományos építési engedélyt megszerezni. Elegendő lesz az egyszerűsített bejelentési eljárás. Falvakban meghatározott feltételekkel családi ház, garázs vagy nyári konyha is épülhet így, de tetőcserénél, tetőtér és erkélybeépítésnél is alkalmazható lesz a könnyítés. Ez azonban nem jelenti azt, hogy terv és mindenféle előzetes ügyintézés nélkül lehet építkezni. A munkálatok megkezdése előtt ugyanis értesíteni kell az építési engedélyek kiadására jogosult önkormányzatot, a bejelentéshez pedig egyszerűsített tartalmú műszaki kivitelezési tervet kell csatolni, amelyet a munka jellegének megfelelő szakemberek, köztük aláírási joggal rendelkező építészek, építő és épületgépészmérnökök készítenek el. A dokumentumokat papíron és digitálisan is be lehet nyújtani, az önkormányzat pedig igazolja a bejelentés átvételét. Az új eljárás egyik legjelentősebb könnyítése a vidéki családi házak építését érinti. Egyszerűsített bejelentéssel, ugyanis egyetlen saját telekkel és megközelítéssel rendelkező, földszintes vagy alaksorral és földszinten rendelkező, pince nélküli családi ház is felépíthető, ha összesített beépített színterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert. A lehetőség a vidéki települések belterületére vonatkozik. Be kell tartani a területre érvényes településrendezési előírásokat, és további feltétel, hogy a ház a központi vagy helyi hatóságok által rendelkezésre bocsátott, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő típusterv alapján készüljön. Szintén egyszerűsített eljárással épülhetnek a családi házakhoz tartozó garázsok, fedett teraszok, pergolák, nyári konyhák, pavilonok, medencék, illemhelyek és más hasonló építmények, amennyiben ezek együttes területe nem haladja meg az 50 négyzetmétert. Mindez tehát a holnapi naptól augusztus 25-től. Köszi a figyelmet!

0: Autótulajdonosok, figyelem itt a Sláger Pluszban. Augusztus folyamán ugyanis több nagyváradi városrészben is lakossági parkolóhelyekre hirdet árverést a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal ingatlankezelési igazgatóságának parkolókezelési szolgálata. Az önkormányzat közleményében felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy az árveréseken kizárólag a portal.parkert.oradea.ro online felületen keresztül lehet részt venni. Ezért a jelentkezőknek előbb felhasználói fiókot kell létrehozniuk, majd lakóhelyi parkolóhely iránti kérelmet kell benyújtaniuk. Egyébként a következő övezetekben kerül sor parkolóhelyek árverésére. Rözsbojény utca környéke, Rulikovszki út környéke, Lakó Rosu, Robert Oben, Publius Obidius Nászó és Joan Kanta Kuzino utcák övezete, Szlájú Krisané, Galileo Galilei utca, Kantemir út környéke, Északkőrsi városrész, Aluminé utca környéke, George Kölinescu utca környéke, a Fő utca környéke, Henry Coandő, Szenopol Dimitrije Pompeiu utcák és az Aradi út térsége. Az árveréseket minden munkanapon megtartják, ugyanakkor az egyes övezetekben rendelkezésre álló parkolóhelyek száma korlátozott. A polgármesteri hivatal ezért azt javasolja az érintetteknek, hogy ne halasszátok a regisztrációt és a kérelem benyújtását, mert csak így tudjátok teljesíteni a 48 órás várakozási idő feltételét és részt venni az augusztusra meghirdetett árveréseken. Azoknak pedig, akik már rendelkeznek jóváhagyott regisztrációval, érdemes rendszeresen figyelniük saját fiókjukat, hogy ne maradjanak le az általuk kiválasztott árverésekről.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 26-áig az 5,65 literes 113 mosásra elegendő Prof folyékony mosószer ára különböző kiszerelésben 27,99 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sör ára mindössze 16,98 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21 G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
4: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsuló utca 10A alatt. Lakokos,
1: van ez a mester. És most vissza a zenéhez.
0: Hogy telik a hétfő, kérem szépen, mi haladunk előre itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, hiszen ez már a Sláger Plusz harmadik órája, és lesz majd témánk nem is olyan sokára, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy miért beszélünk időnként magunkban. Azt mondják a kutatók, hogy semmi probléma nincsen, ennek még akár előnyei is lehetnek. Mindenképpen figyeljetek, most pedig pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

nagyon kellemes hétfőt kívánok nektek itt a Sláger Plusz harmadik órájában. Nem tudom, hogy ti tapasztaltátok-e már esetleg, hogy mondjuk időnként önmagatokban beszéltek. Szerintem ilyen már mindenkivel előfordult, ugye? És ráadásul egyre több kutatás bizonyítja, hogy teljesen normális, sőt kifejezetten hasznos, ha időnként magunkban beszélünk. A pszichológusok szerint ez nem a furcsaság jele, hanem egy természetes önszabályozó mechanizmus. Amikor kimondjuk a gondolatainkat, az agyunk könnyebben rendezi a feladatokat, csökken a stressz és javul a fókusz. A szakértők azt mondják, a belső monológ segít abban, hogy jobban megértsük a saját érzéseinket és tisztában lássuk a döntéseinket. Gyakran akkor indul be, amikor túl sok a teendő, vagy érzelmileg mondjuk leterhelt helyzetben vagyunk. A kimondott szavak ilyenkor mintha úgymond kívülről érkeznének, és ez segít objektívebben látni a helyzetet. A kutatások szerint a magunkban beszélés különösen hatékony stressz helyzetekben vizsgák előtt, vagy amikor gyorsan kell megoldást találni egy problémára. A lényeg tehát, hogy nem baj, ha néha hangosan gondolkodunk, ez az agy egyik leghasznosabb túlélési trükkje, úgyhogy semmiféle fajta probléma nincsen ebből, én is tapasztaltam már ezt magamon, és szerintem még nagyon sokan, úgyhogy időnként nem árt, ha egy picikét saját magunkkal beszéljük meg a dolgokat. Hát ez a pillanat ez nem most lesz, mivel hogy én most veletek beszélek itt a Plusz FM-en a Sláger Pluszban, méghozzá a zene nyelvén jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. A show.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a hétfő, már a Sláger Plusz harmadik órájának is a végére értünk, de még mindig van előttünk egy 60 perces menet, egy órás etap. Közben megjönnek a friss hírek is természetesen. Ábrahám Miklós kollégám érkezik ide a helyemre pillanatokon belül. Közben azért jönnek a slágerek és a magyar kedvencek is, a hírek, az időjárás és a közlekedés után jövök vissza, és ez lesz az a dal, amivel startol majd a negyedik etap.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád.
3: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk.

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A bolgárok is csökkentik az atomerőmű termelését, és ez nem jó hír Románia számára. Hatályba lépett a LIFT, az életértelmezésű országos liftépítési programról szóló törvény, de a gyakorlatba ültetésére még várni kell. A háborútól és a kibertámadásoktól félve az európaiak halmozzák a készpénzt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bulgária is kénytelen csökkenteni a saját atomerőművének teljesítményét, miután az aszály miatt drasztikusan leapadt a Duna vízszintje, így nem tud elegendő vizet biztosítani a reaktorok hűtéséhez. A bolgárok lépése kedvezőtlenül érinti a csernavodai erőművet teljesen leállító Romániát, mivel a kieső kapacitásokat a hatóságok elsősorban a Bulgáriából származó áramimportjával pótolnák. Az erőmű Bulgária villamosenergia szükségletének körülbelül 35%-át biztosítja, és két egyenként 1000 megawatt teljesítményű reaktort üzemeltet. A Duna helyzete más európai országokat is érint. A jelentősebb folyók rendkívül alacsony vízállása több országban is az energiatermelés csökkenéséhez vezetett. Többek között Magyarországon, ahol a nukleáris energiatermelés is visszaesett, valamint Szerbiában, ahol a vízenergiatermelés csökkent. Hatályba lépett a LIFT, az életértelmezésű országos liftépítési programról szóló törvény, de a gyakorlatba ültetésére még várni kell. Ennek értelmében felvonókkal látják el az 1990 előtt épült 3 és 4 emeletes tömbházakat, elősegítve ezáltal a mozgáskorlátozottak, idősek mobilitását. Csak hogy a lakótársulások egyelőre még nem jelentkezhetnek a részvételre, ugyanis a központi hatóságoknak előbb ki kell dolgozniuk az alkalmazás módszertanát. A program egy 18 hónapos kísérleti szakasszal kezdődik, amely során országos szinten 100 tömbház liftépítését finanszírozzák, elsősorban uniós alapokból. Ezen első körben minden megyeszékhely legtöbb 2 tömbházzal vehet részt. Az adott önkormányzatoknak a törvény hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül kell felmérniük azokat a társasházakat, amelyek jogosultak lehetnek a támogatásra. Bár a mobiltelefonos és érintésmentes fizetési megoldások köre egyre szélesedik, az Európai Unióban forgalomban lévő bankjegyek összértéke folyamatosan emelkedik. A háborús konfliktusoktól, a kibertámadásoktól és a természeti katasztrófáktól való félelem arra készteti a lakosságot, hogy jelentősebb összegeket tartsanak otthon vészhelyzet esetére. A Guardian beszámolója szerint a forgalomban lévő bankjegyek értéke elérte az 1600 milliárd eurót. Még 2016-ban ez az összeg még csupán 1000 milliárd euró körül mozgott. A figyelembe vett kockázatok között a kiterjedt erdőtüzek, árvizek, viharok, valamint a kiberincidensek és egyéb ellenséges cselekmények is szerepelnek. Ezek a háztartásokat arra ösztönzik, hogy állítsanak össze egy sürgősségi csomagot, amely palackozott vizet, elemes rádiót, konzerveket és kiemelten készpénzt tartalmaz.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon napközben 30, éjjel pedig 19-20 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadékra egyelőre még nem kell számítani, sok lesz a napsütés, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Jelen pillanatban fronthatás nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás pedig mérsékelten erős.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz közlekedési információk.
4: Megnyitották a forgalom előtt Nagyvárad egyik legforgalmasabb bevezető útján, az Aradi út térségében épült új közúti és gyalogos aluljárókat, illetve a felüljárót. Az aluljáró a nagyváradi körgyűrű alatt vezeti át a forgalmat, a felüljáró pedig az Aurelia Shopping City és az Ereon bevásárlóközpontok között épült, és az ottani körforgalom fölött ível át. Emellett a Jumbo és az Era között egy föld alatti gyalogos átjáró is létesült. Megjegyzendő, hogy azok az autósok, akik Arad felől érkezve ráhajtanak a felüljáróra, miután onnan lejönnek, tovább haladhatnak az aluljáróba, illetve le is térhetnek jobbra az Ogorodő útra. Azok azonban, akik a városból érkeznek és behajtanak az aluljáróba, onnan már csak a felüljárón haladhatnak tovább, nem térhetnek le az aluljáró és a felüljáró közötti rövid útszakaszon jobbra az Era irányába. Lezárták a Stefáncselmáre sugárút Berzén és Szfentúl Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncselmáre sugárút és a Szfentúl Ladislau utcák kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rosu utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncselmáre sugárútra. Mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
2: És most élő
0: élőben Nagyváradról
2: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: A Sláger Plusz negyedik órája veszi kezdetét, 3-2-1, ez a Plusz FM egyébként továbbra is Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, a pontos dátum pedig 2026. augusztus 24-e. Nem szeretem nap a hétfő, de hát én azért vagyok itt, hogy minél hamarabb és minél szuperebbül túl legyünk rajta. A mikrofonnál egyébként Kessérű Tomi. No, hát az utolsó órában is van miről beszélnem, hiszen vannak nálam továbbra is fontos helyi aktualitások, úgyhogy mindenképpen kérem szépen a figyelmeteket. Aztán pedig átugrunk majd Kanadába is. Képzeljétek el, azzal vádolnak ott egy munkaadót, hogy az alkalmazottaknak fizetniük kellett, hogy ott dolgozhassanak. Hogy pontosan milyen cégről van szó, az kiderül hamarosan. Nektek viszont a jó hír, hogy nem kell fizetni a jó zenékért, ezeket tök ingyen kapjátok nálunk itt a Pluszon.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár.

kellemes hétfőt nektek továbbra is itt a Sláger Plusz negyedik órájában, és akkor irány Bihar Püspöki, hiszen a település több utcájának is korszerűsítésére kerül sor a következő időszakban. A Pavilionale Csefere, a Plantelor, az Afinelor, az Inului, a Mörgelelor és a Pelikánului utcákban zajlanak munkálatok. Az Inului utcában augusztus 10-én vonultak fel a munkagépek. A munkálatok során kiépítik az esővízelvezetést. 281 méter hosszan felújítják az úttestet, rendezik az ingatlanokhoz vezető bejáratokat, ledes lámpákra cserélik a közvilágítást és zöld felületeket is kialakítanak. A Mörgelelor utcában már június 22-én kiadták a munkálatok megkezdésére vonatkozó utasítást. Itt esővízelvezető rendszert építenek, 238 méteren korszerűsítik az úttestet, rendezik az ingatlanokhoz vezető bejáratokat és felújítják a közvilágítást. A hat érintett utca közül a Pavilionale Csefere utcára jut a legnagyobb beruházás, ahol a munkálatok várhatóan 8 hónapig tartanak. Az úttest mellett járdákat és az ingatlanokhoz vezető bejáratokat is kialakítanak, korszerűsítik a közvilágítást, és ahol a terepviszonyok engedik, zöld felületeket is létrehoznak. A Pelikánului utcában augusztus 17-én

kezdődött a munka, ahol esővízelvezető rendszert építenek, felújítják az úttestet, járdákat és ingatlan bejárókat alakítanak ki, ledes közvilágítást szerelnek fel, valamint zöld felületeket hoznak létre. A munkálatok itt várhatóan 4 hónapig tartanak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a türelmeteket és a megértéseteket. Cserében pedig hozom a slágereket és a magyar kedvenceket.

0: És akkor még egy fontos info itt a Sláger Pluszban. Ugyanis első alkalommal indul külön támogatási program Romániában a virág, gyógy és aroma növénytermesztők számára. A pályázat keretében projektenként legfeljebb 100 ezer euró visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A kisebb gazdaságoknál az elszámolható beruházás legfeljebb 85%-át fedezheti a támogatás, míg a nagyobbaknál 65% lehet a támogatási arány. A program gazdasági formában működő termelők, mezőgazdasági szövetkezetek, valamint elismert termelői csoportok és szervezetek előtt áll nyitva. Magánszemélyek nem pályázhatnak. A támogatásból szabadföldi, üvegházi és fóliasátras virág, dísznövény, gyógy és aroma növénytermesztés fejleszthető. Egyebek mellett traktorok, mezőgazdasági gépek és berendezések vásárolhatók, öntözőrendszerek, víztárolók, raktárak és gazdaságon belüli feldolgozó egységek létesíthetők. A projektek saját termékeket értékesítő boltok, illetve mozgóárusító helyek kialakítását is tartalmazhatják. A részletes pályázati útmutató és mellékletei a vidékfejlesztési beruházásokat finanszírozó ügynökség honlapján érhetőek el. Köszi a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál.
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani kaucsuk. Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
6: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 26-áig az 5,65 literes 113 mosásra elegendő prof folyékony mosószer ára különböző kiszerelésben 27,99 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sör ára mindössze 16,98 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz utolsó órájában is van miről beszélnünk, a tengeren túlról, egészen pontosan Kanadából szállítom majd nektek a mai nap legkülönlegesebb hírét, ugyanis azzal vádolnak ott egy munkaadót, hogy az alkalmazottaknak fizetniük kellett azért, hogy ott dolgozhassanak. Egészen elképesztő a helyzet, és hát megmondom őszintén, még én sem hallottam ilyet, hogy ez hogyan fordulhatott elő, és hogy mi lesz a sztori vége, az is kiderül hamarosan. Most pedig pörgetem a jó zenéket, várlak benneteket.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

a Sláger plusz negyedik órájában járunk hétfőn, és akkor érkezzen a mai nap legkülönlegesebb, legszürreálisabb híre. Ugyanis képzeljétek el, Kanadában egészen döbbenetes munkaügyi botrány pattant ki. Egy benzinkút tulajdonosát azzal vádolják, hogy a saját alkalmazottainak kellett fizetniük azért, hogy ott dolgozhassanak. A hatóságok szerint két külföldi munkavállalót ugyanis rendszeresen díjakkal terheltek, kihasználva a félelmeiket és a kiszolgáltatottságukat. A tartomány 2024-ben szigorított a bevándorlók védelmén, így a büntetés most brutális lehet. A tulajdonos akár 750 ezer, a cég pedig több mint 1 millió kanadai dolláros bírságot is kaphat. Ez egyébként óriási tétel. A törvény pedig kimondja, a munkáltató nem kérhet pénzt az állásért, nem tarthatja vissza az útlevelet, és nem fenyegetheti a dolgozót kitoloncolással. A cég tulajdonosa egyébként a héten áll bíróság elé. Egy hasonló ügyben nemrég 7000 dolláros bírságot szabtak ki, és visszafizettettek 12 000-et a dolgozóknak. A kanadai hatóságok szerint ez csak a jéghegy csúcsa. A kiszolgáltatott külföldi munkások védelme most fontosabb, mint valaha. No, hát ennyi a hír Kanadából, akkor vissza Nagyváradra. Már is megyünk tovább itt a Plusz FM-en, a Sláger Plusz negyedik órájában egészen pontosan. Jönnek továbbra is a legjobb zenék, úgyhogy jó rádiózást nektek!

Nagyon szépen köszönöm a kitartó és kitüntető figyelmeteket, a Sláger Pluszt hallottátok az elmúlt 4 órában itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában hétfőn augusztus 24-én. Megköszönöm a kitartó és kitüntető figyelmeteket, búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Keserű Tomi. Természetesen holnap kedden ismét várlak benneteket a szokott időben. Most jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán startol egy újabb zenei óra, előtte viszont búcsúzom méghozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek! I don't

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Működésbe lépett az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését. Nagyváradi üzemeket vásárolt fel egy amerikai nagyvállalat. Emberemlékezet óta a legerősebb El Niño jelenség van kialakulóban a Csendes-óceán felett. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Működésbe lépett az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését, közölte az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség. A platform digitalizálja és egységes rendszerbe foglalja a szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézést, megkönnyítve az érintett intézmények közötti adatcserét és az információkhoz való hozzáférést. A kérelmek online is benyújthatók, így az igénylőknek nem kell személyesen felkeresniük a polgármesteri hivatalokat vagy a területi ügynökségeket. A rendszer használatához először létre kell hozni egy fiókot a RoeID alkalmazásban, majd ezzel lehet bejelentkezni a platformra. Két nagyváradi üzemet vásárolt fel az amerikai Madison Air Solutions, írja a Profit.ro gazdasági hírportál. A tulajdonos cserére egy nemzetközi tranzakció részeként került sor. A chicagói vállalat 5,4 milliárd dollárért megvásárolta a német IBM Pabst csoportot. Az akvizíció célja az volt, hogy megerősítse a Madison Air jelenlétét az európai és ázsiai piacokon. Mindkét cég hűtés és ventiláció technikai berendezéseket gyárt ipari és háztartási ügyfelek számára. Az IBM Pabst 2017 óta van jelen Románia. A második nagyváradi üzemét, ahol mesterséges intelligenciával ellátott ventilátorokat gyártanak, idén júniusban adták át. A New York-i tőzsdén jegyzett Madison Air 2025-ös árbevétele 3,34 milliárd dollár volt. A cég bejelentette, hogy hosszú távon számol az új alkalmazottakkal, és további beruházásokat tervez. Emberemlékezet óta a legerősebb El Niño jelenség van kialakulóban a Csendes-óceán felett, figyelmeztetett a Brit Meteorológiai Intézet. A MET közlése szerint az emberiség okozta klímaváltozás hatásaival együtt 2027 nagy valószínűséggel globálisan a valaha mért legmelegebb év lesz. Pár nappal korábban az ENSZ Meteorológiai Világszervezete is azt közölte, hogy a globális átlag hőmérséklet emelkedését és a szélsőséges időjárási viszonyok fokozódását hozhatja magával az El Niño, ami az előrejelzések szerint akár novemberig is eltarthat. Adams Cave professzor, a MET hosszú távú előrejelzéseinek vezetője kijelentette, hogy ez egy példátlan esemény, mivel még soha nem látott ilyen erős El Niño jelet az előrejelzéseinkben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
0: van az a mester. És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. Not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Több mint 2300 hátrányos helyzetű fiatal részesül számítógépvásárlási támogatásba. Az Unió Bírósága véget vet az autósok ügyeskedésének. Eltűnhetnek a rendőrségi figyelmeztetések a Waze-ről. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutatnak az itteni munkaerő toborzására. A munkahelyváltás gondolata még mindig élénkkel foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országban történő elhelyezkedést még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, vagyis 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik. És csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást. A kormány módosította az Euró 200 elnevezésű számítógépvásárlási programról szóló törvény végrehajtási szabályait, hogy a támogatásra jogosult hátrányos helyzetű családokban nevelkedő tanulók és egyetemisták megvásárolhassák a gépeket. Idén 2339 tanuló és egyetemista részesül a 200 eurónak megfelelő utalványban. Közel 500-al több, mint tavaly. Az utalványokat augusztus 31-e és szeptember 11-e között osztják ki. A kedvezményezettek szeptember 7-e és október 16-a között vásárolhatják meg a számítógépeket. A támogatásra azok a tanulók és 26 évnél fiatalabb egyetemisták jogosultak, akiknek a családjában az egyfőre eső havi jövedelem nem haladja meg az 500 lejt. Az Európai Unió Bírósága egy Franciaországból indult ügy kapcsán kimondta, közbiztonsági okok miatt korlátozható bizonyos közúti ellenőrzések helyének továbbítása a navigációs alkalmazásokba. Az ügy nem közvetlenül a Waze-ről szól, a döntés azonban más ilyen alkalmazások szempontjából is jelentős. A Romániában jelenleg nincs olyan intézkedés, amely előírná a rendőrségi figyelmeztetések eltávolítását a Waze-ből. Így az autósok továbbra is jelenthetik és láthatják az ellenőrzéseket. A román rendőrség közlekedés biztonsági felmérése szerint a járművezetők 22%-a használ bevallottan Waze-hez hasonló navigációs alkalmazást a közúti ellenőrzések elkerülésére. 51%-uk pedig fényszóró villogással figyelmezteti a többi autóst a rendőrök jelenlétére. A lehetséges korlátozás hírére a román autós közösségekben már megjelentek az ötletek arra is, hogyan lehetne kijátszani a rendszert, ha egyszer eltűnne a Waze-ből a rendőrség külön jelölésének lehetősége.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz

Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A bolgárok is csökkentik az atomerőmű termelését, és ez nem jó hír Románia számára. Hatályba lépett a lift az életértelmezésű országos liftépítési programról szóló törvény, de a gyakorlatba ültetésére még várni kell. A háborútól és a kibertámadásoktól félve az európaiak halmozzák a készpénzt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bulgária is kénytelen csökkenteni a saját atomerőművének teljesítményét, miután az aszály miatt drasztikusan leapadt a Duna vízszintje. Így nem tud elegendő vizet biztosítani a reaktorok hűtéséhez. A bolgárok lépése kedvezőtlenül érinti a csernavodai erőművet teljesen leállító Romániát, mivel a kieső kapacitásokat a hatóságok elsősorban a Bulgáriából származó áram importjával pótolnák. Az erőmű Bulgária villamosenergia szükségletének körülbelül 35%-át biztosítja, és két egyenként 1000 megawatt teljesítményű reaktort üzemeltet. A Duna helyzete más európai országokat is érint. A jelentősebb folyók rendkívül alacsony vízállása több országban is az energiatermelés csökkenéséhez vezetett. Többek között Magyarországon, ahol a nukleáris energiatermelés is visszaesett, valamint Szerbiában, ahol a vízenergiatermelés csökkent. Hatályba lépett a lift az életértelmezésű országos liftépítési programról szóló törvény, de a gyakorlatba ültetésére még várni kell. Ennek értelmében felvonókkal látják el az 1990 előtt épült 3 és 4 emeletes tömbházakat, elősegítve ezáltal a mozgáskorlátozottak, idősek mobilitását. Csak hogy a lakótársulások egyelőre még nem jelentkezhetnek a részvételre, ugyanis a központi hatóságoknak előbb ki kell dolgozniuk az alkalmazás módszertanát. A program egy 18 hónapos kísérleti szakasszal kezdődik, amely során országos szinten 100 tömbház liftépítését finanszírozzák, elsősorban uniós alapokból. Ezen első körben minden megyeszékhely legtöbb 2 tömbházzal vehet részt. Az adott önkormányzatoknak a törvény hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül kell felmérniük azokat a társasházakat, amelyek jogosultak lehetnek a támogatásra. Bár a mobiltelefonos és érintésmentes fizetési megoldások köre egyre szélesedik, az Európai Unióban forgalomban lévő bankjegyek összértéke folyamatosan emelkedik. A háborús konfliktusoktól, a kibertámadásoktól és a természeti katasztrófáktól való félelem arra készteti a lakosságot, hogy jelentősebb összegeket tartsanak otthon vészhelyzet esetére. A Guardian beszámolója szerint a forgalomban lévő bankjegyek értéke elérte az 1600 milliárd eurót. Még 2016-ban ez az összeg még csupán 1000 milliárd euró körül mozgott. A figyelembe vett kockázatok között a kiterjedt erdőtüzek, árvizek, viharok, valamint a kiberincidensek és egyéb ellenséges cselekmények is szerepelnek. Ezek a háztartásokat arra ösztönzik, hogy állítsanak össze egy sürgősségi csomagot, amely palackozott vizet, elemes rádiót, konzerveket és kiemelten készpénzt tartalmaz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bak elé.
1: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Működésbe lépett az az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését. Nagyváradi üzemeket vásárolt fel egy amerikai nagyvállalat. Emberemlékezet óta a legerősebb El Niño jelenség van kialakulóban a Csendes-óceán felett. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Működésbe lépett az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését, közölte az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség. A platform digitalizálja és egységes rendszerbe foglalja a szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézést, megkönnyítve az érintett intézmények közötti adatcserét és az információkhoz való hozzáférést. A kérelmek online is benyújthatók, így az igénylőknek nem kell személyesen felkeresniük a polgármesteri hivatalokat vagy a területi ügynökségeket. A rendszer használatához először létre kell hozni egy fiókot a RoeID alkalmazásban, majd ezzel lehet bejelentkezni a platformra. Két nagyváradi üzemet vásárolt fel az amerikai Madison Air Solutions, írja a Profit.ro gazdasági hírportál. A tulajdonos cserére egy nemzetközi tranzakció részeként került sor. A chicagói vállalat 5,4 milliárd dollárért megvásárolta a német IBM Pabst csoportot. Az akvizíció célja az volt, hogy megerősítse a Madison Air jelenlétét az európai és ázsiai piacokon. Mindkét cég hűtés és ventiláció technikai berendezéseket gyárt ipari és háztartási ügyfelek számára. Az IBM Pabst 2017 óta van jelen Románia. A második nagyváradi üzemét, ahol mesterséges intelligenciával ellátott ventilátorokat gyártanak, idén júniusban adták át. A New York-i tőzsdén jegyzett Madison Air 2025-ös árbevétele 3,34 milliárd dollár volt. A cég bejelentette, hogy hosszú távon számol az új alkalmazottakkal, és további beruházásokat tervez. Emberemlékezet óta a legerősebb El Niño jelenség van kialakulóban a Csendes-óceán felett, figyelmeztetett a Brit Meteorológiai Intézet. A MET közlése szerint az emberiség okozta klímaváltozás hatásaival együtt 2027 nagy valószínűséggel globálisan a valaha mért legmelegebb év lesz. Pár nappal korábban az ENSZ Meteorológiai Világszervezete is azt közölte, hogy a globális átlag hőmérséklet emelkedését és a szélsőséges időjárási viszonyok fokozódását hozhatja magával az El Niño, ami az előrejelzések szerint akár novemberig is eltarthat. Adams Cave professzor a MET hosszú távú előrejelzéseinek vezetője kijelentette, hogy ez egy példátlan esemény, mivel még soha nem látott ilyen erős El Niño jelet az előrejelzéseinkben.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Lazuláshoz, pihenéshez, nyaraláshoz. Plusz FM, slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Több mint 2300 hátrányos helyzetű fiatal részesül számítógépvásárlási támogatásba. Az unió bírósága véget vet az autósok ügyeskedésének. Eltűnhetnek a rendőrségi figyelmeztetések a Waze-ről. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutatnak az itteni munkaerő toborzására. A munkahelyváltás gondolata még mindig élénkkel foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országban történő elhelyezkedést még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, vagyis 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik. És csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást. A kormány módosította az Euró 200 elnevezésű számítógépvásárlási programról szóló törvény végrehajtási szabályait, hogy a támogatásra jogosult hátrányos helyzetű családokban nevelkedő tanulók és egyetemisták megvásárolhassák a gépeket. Idén 2339 tanuló és egyetemista részesül a 200 eurónak megfelelő utalványban. Közel 500-al több, mint tavaly. Az utalványokat augusztus 31-e és szeptember 11-e között osztják ki. A kedvezményezettek szeptember 7-e és október 16-a között vásárolhatják meg a számítógépeket. A támogatásra azok a tanulók és 26 évnél fiatalabb egyetemisták jogosultak, akiknek a családjában az egyfőre eső havi jövedelem nem haladja meg az 500 lejt. Az Európai Unió Bírósága egy Franciaországból indult ügy kapcsán kimondta, közbiztonsági okok miatt korlátozható bizonyos közúti ellenőrzések helyének továbbítása a navigációs alkalmazásokba. Az ügy nem közvetlenül a Waze-ről szól, a döntés azonban más ilyen alkalmazások szempontjából is jelentős. Romániában jelenleg nincs olyan intézkedés, amely előírná a rendőrségi figyelmeztetések eltávolítását a Waze-ből. Így az autósok továbbra is jelenthetik és láthatják az ellenőrzéseket. A román rendőrség közlekedés biztonsági felmérése szerint a járművezetők 22%-a használ bevallottan Waze-hez hasonló navigációs alkalmazást a közúti ellenőrzések elkerülésére. 51%-uk pedig fényszóró villogással figyelmezteti a többi autóst a rendőrök jelenlétére. A lehetséges korlátozás hírére a román autós közösségekben már megjelentek az ötletek arra is, hogyan lehetne kijátszani a rendszert, ha egyszer eltűnne a Waze-ből a rendőrség külön jelölésének lehetősége.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A bolgárok is csökkentik az atomerőmű termelését, és ez nem jó hír Románia számára. Hatályba lépett a LIFT, az életértelmezésű országos liftépítési programról szóló törvény, de a gyakorlatba ültetésére még várni kell. A háborútól és a kibertámadásoktól félve az európaiak halmozzák a készpénzt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bulgária is kénytelen csökkenteni a saját atomerőművének teljesítményét, miután az aszály miatt drasztikusan leapadt a Duna vízszintje. Így nem tud elegendő vizet biztosítani a reaktorok hűtéséhez. A bolgárok lépése kedvezőtlenül érinti a csernavodai erőművet teljesen leállító Romániát, mivel a kieső kapacitásokat a hatóságok elsősorban a Bulgáriából származó áram importjával pótolnák. Az erőmű Bulgária villamosenergia szükségletének körülbelül 35%-át biztosítja, és két egyenként 1000 megawatt teljesítményű reaktort üzemeltet. A Duna helyzete más európai országokat is érint. A jelentősebb folyók rendkívül alacsony vízállása több országban is az energiatermelés csökkenéséhez vezetett. Többek között Magyarországon, ahol a nukleáris energiatermelés is visszaesett, valamint Szerbiában, ahol a vízenergiatermelés csökkent. Hatályba lépett a LIFT, az életértelmezésű országos liftépítési programról szóló törvény, de a gyakorlatba ültetésére még várni kell. Ennek értelmében felvonókkal látják el az 1990 előtt épült 3 és 4 emeletes tömbházakat, elősegítve ezáltal a mozgáskorlátozottak, idősek mobilitását. Csak hogy a lakótársulások egyelőre még nem jelentkezhetnek a részvételre, ugyanis a központi hatóságoknak előbb ki kell dolgozniuk az alkalmazás módszertanát. A program egy 18 hónapos kísérleti szakasszal kezdődik, amely során országos szinten 100 tömbház liftépítését finanszírozzák, elsősorban uniós alapokból. Ezen első körben minden megyeszékhely legtöbb 2 tömbházzal vehet részt. Az adott önkormányzatoknak a törvény hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül kell felmérniük azokat a társasházakat, amelyek jogosultak lehetnek a támogatásra. Bár a mobiltelefonos és érintésmentes fizetési megoldások köre egyre szélesedik, az Európai Unióban forgalomban lévő bankjegyek összértéke folyamatosan emelkedik. A háborús konfliktusoktól, a kibertámadásoktól és a természeti katasztrófáktól való félelem arra készteti a lakosságot, hogy jelentősebb összegeket tartsanak otthon vészhelyzet esetére. A Guardian beszámolója szerint a forgalomban lévő bankjegyek értéke elérte az 1600 milliárd eurót. Még 2016-ban ez az összeg még csupán 1000 milliárd euró körül mozgott. A figyelembe vett kockázatok között a kiterjedt erdőtüzek, árvizek, viharok, valamint a kiberincidensek és egyéb ellenséges cselekmények is szerepelnek. Ezek a háztartásokat arra ösztönzik, hogy állítsanak össze egy sürgősségi csomagot, amely palackozott vizet, elemes rádiót, konzerveket és kiemelten készpénzt tartalmaz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: A nagyváradi hűségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt, a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Több mint 2300 hátrányos helyzetű fiatal részesül számítógépvásárlási támogatásba. Az Unió Bírósága véget vet az autósok ügyeskedésének. Eltűnhetnek a rendőrségi figyelmeztetések a Waze-ről. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutatnak az itteni munkaerő toborzására. A munkahelyváltás gondolata még mindig élénkkel foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országban történő elhelyezkedést még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, vagyis 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik. És csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást. A kormány módosította az Euró 200 elnevezésű számítógépvásárlási programról szóló törvény végrehajtási szabályait, hogy a támogatásra jogosult hátrányos helyzetű családokban nevelkedő tanulók és egyetemisták megvásárolhassák a gépeket. Idén 2339 tanuló és egyetemista részesül a 200 eurónak megfelelő utalványban. Közel 500-al több, mint tavaly. Az utalványokat augusztus 31-e és szeptember 11-e között osztják ki. A kedvezményezettek szeptember 7-e és október 16-a között vásárolhatják meg a számítógépeket. A támogatásra azok a tanulók és 26 évnél fiatalabb egyetemisták jogosultak, akiknek a családjában az egyfőre eső havi jövedelem nem haladja meg az 500 lejt. Az Európai Unió Bírósága egy Franciaországból indult ügy kapcsán kimondta, közbiztonsági okok miatt korlátozható bizonyos közúti ellenőrzések helyének továbbítása a navigációs alkalmazásokba. Az ügy nem közvetlenül a Waze-ről szól, a döntés azonban más ilyen alkalmazások szempontjából is jelentős. Romániában jelenleg nincs olyan intézkedés, amely előírná a rendőrségi figyelmeztetések eltávolítását a Waze-ből. Így az autósok továbbra is jelenthetik és láthatják az ellenőrzéseket. A román rendőrség közlekedésbiztonsági felmérése szerint a járművezetők 22%-a használ bevallottan Waze-hez hasonló navigációs alkalmazást a közúti ellenőrzések elkerülésére. 51%-uk pedig fényszóró villogással figyelmezteti a többi autóst a rendőrök jelenlétére. A lehetséges korlátozás hírére a román autós közösségekben már megjelentek az ötletek arra is, hogyan lehetne kijátszani a rendszert, ha egyszer eltűnne a Waze-ből a rendőrség külön jelölésének lehetősége.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Több mint 2300 hátrányos helyzetű fiatal részesül számítógépvásárlási támogatásba. Az Unió Bírósága véget vet az autósok ügyeskedésének. Eltűnhetnek a rendőrségi figyelmeztetések a Waze-ről. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutatnak az itteni munkaerő toborzására. A munkahelyváltás gondolata még mindig élénkkel foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országban történő elhelyezkedést még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, vagyis 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik. És csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást. A kormány módosította az Euro 200 elnevezésű számítógépvásárlási programról szóló törvény végrehajtási szabályait. Hogy a támogatásra jogosult hátrányos helyzetű családokban nevelkedő tanulók és egyetemisták megvásárolhassák a gépeket. Idén 2339 tanuló és egyetemista részesül a 200 eurónak megfelelő utalványban. Közel 500-al több, mint tavaly. Az utalványokat augusztus 31-e és szeptember 11-e között osztják ki. A kedvezményezettek szeptember 7-e és október 16-a között vásárolhatják meg a számítógépeket. A támogatásra azok a tanulók és 26 évnél fiatalabb egyetemisták jogosultak, akiknek a családjában az egyfőre eső havi jövedelem nem haladja meg az 500 lejt. Az Európai Unió Bírósága egy Franciaországból indult ügy kapcsán kimondta, közbiztonsági okok miatt korlátozható bizonyos közúti ellenőrzések helyének továbbítása a navigációs alkalmazásokba. Az ügy nem közvetlenül a Waze-ről szól, a döntés azonban más ilyen alkalmazások szempontjából is jelentős. Romániában jelenleg nincs olyan intézkedés, amely előírná a rendőrségi figyelmeztetések eltávolítását a Waze-ből, így az autósok továbbra is jelenthetik és láthatják az ellenőrzéseket. A román rendőrség közlekedésbiztonsági felmérése szerint a járművezetők 22%-a használ bevallottan Waze-hez hasonló navigációs alkalmazást a közúti ellenőrzések elkerülésére. 51%-uk pedig fényszóró villogással figyelmezteti a többi autóst a rendőrök jelenlétére. A lehetséges korlátozás hírére a román autós közösségekben már megjelentek az ötletek arra is, hogyan lehetne kijátszani a rendszert, ha egyszer eltűnne a Waze-ből a rendőrség külön jelölésének lehetősége.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

0: az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A bolgárok is csökkentik az atomerőmű termelését, és ez nem jó hír Románia számára. Hatályba lépett a lift az életértelmezésű országos lift.